0: üzrevalót, no meg az almát. Szombathely környékén a legnépszerűbb vagy legidősebb legény felpántlikázott veszőseprűvel toborozza össze a falu legényeit. Mikor seprűvel felszerelve már mind együtt vannak, a falu végi réten kóróból, szalmából hatalmas mágiát raknak. Ennek tüzével gyújtja meg seprűjét a toborzó legény. A többi erről kapja lángját. Lángoló seprőiket felfelhaigálva körül táncolják a tüzet. Csak akkor mennek haza, amikor már minden seprű elégett. Vas és Zala megyében a lobogtatás járta. Gyerek és legény egész éven át őrizgeti az elhasznált seprűket. Az Iván nap előtti hetekben nyírfahíjat is hántanak. Ezeket sűrűn egymás mellé csomóban végződő botra fűzik. Amikor az első csillag megjelenik Szent Iván előestéjén, seprükkel és lobogatókkal a falu határának valamelyik magasabb pontjára mennek, s mágiát raknak. Ezen gyújtják meg seprűiket és lobogtatóikat, amelyeket jobbukkal körbeforgatnak. A lehulló parasat eltapossák, így lábuk nem fog kisebesedni. A tüzet is átugolják. A dalolva hazavitt seprőcsutak a káposztaföldre kerül, hogy a hernyó ne egye meg a veteményt. A felföldön, legalábbis a koloni Szent Ivánéjének vallomása szerint négyszögű tüzet raktak. Tüzét megrakáljuk, négyszögre rakáljuk, egyik szögén ülnek szép öreg emberek, másik szögén ülnek szép öregasszonyok, harmadikon ülnek szép ifjú legények, negyediken ülnek szép hajadon lányok. A lányok azonban nem csak a szélén ültek, hanem át is ugrálták. Hogy a leányok miképpen ugrálják át a Szent Iván tüzét, abból jósolni szoktak a férhezmenésre. Ilyenkor némelyik porul is járt. Feljegyzés szerint a Nyitra megyei gesztén egy nehézkes hajadon ugrás közben a tűzbe esett, és egész arcát rútul összeegetvén többé férhez nem mehetett. Közmondás is szól róla. Átugrotta, mint a geszti leány a Szent Iván tüzét. Úgy véljük, nem csak egyetlen hajadonnal esett meg a csúfság. Perken is megperkelhette valaki magát, mert őt is szólásba foglalták. Elugrotta, mint a perki lány a férhezmenést. Az eladó lányok azonban szívesen kockáztattak, hiszen aki lobogó tüzét sérelem nélkül átugorja, az ügyes lányként kiszemelik, s a következő farsangra elviszik asszonynak. A jelenlevő közben párosító dalokat fújnak, az ugoró lányokat egy-egy legénnyel énekelték össze. A múlt század végén volt olyan kutató, aki a magyar mitológiáról szóló művében pogányőseink áldozati emlékeként magyarázta ezt a mágiát. Századunk elején azonban már a Szent Iváni tűz vizsgálásának az elmélyedésével kiderült, hogy szokásunkat éppen úgy ismerik az angolok, a svédek és az oroszok, mint a délszlávok, vagy az olaszok és a franciák. A behatóbb elemzés azt is feltárta, hogy tűzugró szokásunk szláv és germán közvetítéssel került kultúránkba.
1: A Szent Iván napi tűzgyújtásról hallhatták Diószegi Vilmos előadását 1970-ből a Kis Magyar Néprajz sorozatból. S most következzenek a tűzgyújtáskor énekelt Szent Iván napi rítusénekek, melyeket valaha Kárpát-medence szerte énekeltek, de legteljesebb formában a felvidéken Nyitra, illetve Zoborvidéken maradtak fenn. Ez az énekfüzér mitikus, vallásos és párosító mozzanatokat egyaránt tartalmaz, s nem csak a magyar, de a szlovák és morva hagyományban is fennmaradt néhány ezen dalok közül. Juhász Zoltán kíséri Fábián Éva, Horváth Kata, Juhász Katalin és Kristál Ágnes énekét.

Nem véletlen, hogy az előbb hallott Szent Iváni dalok zeneszerzőket is megihlettek. Kocsár Miklós is közéjük tartozik, kinek kompozícióját a Magyar Állami Népi Együttes zenekara és énekkara előadásában hallgassuk meg. A felvétel 1977-ben készült, vezényel Pászti Miklós.

Kossuth díjas énekesnő, Szvorák Katalin több lemezén is énekel a nyári napfordulóhoz és a tűzugráshoz kapcsolódó ritusénekeket, azaz Szent Iváni dalokat. Ezek közül most Kiss Ferenc feldolgozását választottam. A két éve elhunyt zeneszerző, népzenész, nagyon sokszor volt Szvorák Katalin alkotótársa. Közös Szent Iváni dalaik után Szvorák Katalin tanítványaival, Tímár Sárával, Orbán Johannával és Pár Juliannával, azaz a Szvorák vokállal énekel. Első dalaik szintén a Szent Iváni tűzugráshoz kapcsolódnak, de a következő címe már táncos erdélyi.

Szvorák Katalin tanítványai, Témására Pár Julianna, ma jól ismert, népszerű előadói a népzenei, illetve világzenei szcénának. Témására Pár Julianna és Nádasdy Fanni, azaz a Dalinda énektrió, nemrégiben jelentkezett új, különleges zenei anyaggal, méghozzá a Kerekes Benddel készített közös lemezzel, melynek címe Vadon. Tudom, mostanában gyakran hallanak világzenei feldolgozásokat Táncházban című műsorunkban, és így lesz ez most is, de remélem nem bánják, ha néha-néha kitekintünk, milyen irányokba tart ma a világzene Magyarországon. Tehát a Kerekesbend és a Dalinda Vadon című albumáról szól az Álomszőtte Táncházban című műsorunkban.

Szent Iván estéjén, Táncházban című műsorunkat Tímársára felvételei zárják. Először 2020-ban megjelent Feljött már az a csillag című albumának címadó kompozíciója szól, s aztán visszatérünk az eredetihez hű megszólaláshoz. És Tímársára 2018-ban megjelent Minek nevezzelek című lemezéről szólnak nyiradonyi dalok. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor és Dészabó Ágota, valamint Pálmai Szabolcs adásmenedzsereink nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kedves hallgatóink! A Dalőrzők sorozatunkban már hallhattak a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról, ahol a legkiválóbb gyermektáncegyüttesek mutatkoztak be idén is. Ezúttal a középső korosztályban első díjat nyert Isaszegi Csata Néptánc Együttes Csínytevők csoportjának műsorából hallhattak részletet a bevezetőben. A Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület közös szervezésében példamutató közösségi összefogással megvalósuló háromnapos métafesztivál igazságos és pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programkínálatával, családias hangulatával emelkedik ki a hasonló rendezvények közül. Egyik állandó programja a magyar néphagyományban gyökeredző futóméta bajnokság. E sportjáték szabályainak kidolgozója Szabó Zsolt, a

1868-ban alakult csata táncegyüttes, az 1849-es győztes isaszegi csata emlékére vette fel a csata nevet. Néptáncosaik rendszeresen szerepelnek hazai és külföldi fesztiválokon, televízióban, sikereiket pedig országos arany és kiváló minősítések jelzik. Az együttes művészeti vezetője Stéger Dániel, aki munkatársaival együtt nem egyszerűen csak néptáncot tanít, de emellett kiváló koreográfus is. A Gyere haza Gyurka című koreográfia Stéger Dobi Viktória, Bódi Csilla és Stéger Dániel közös alkotása, amely azért lehetett ilyen sikeres és nagyhatású, mert a gyerekekre szabták, akik láthatóan teljes átéléssel és nagy élvezettel vettek részt a közös munkában. Ennek eredménye lett a Méta Fesztivál első díja. Egy táncszámhoz természetesen nélkülözhetetlen a jó zene. A Méta Fesztivál kísérő zenekara a Prima Primissima díjas Salamon Beáta vezetésével, kitűnő zenészekkel kiegészülve minden résztvevő táncegyüttes számára biztosította a legmagasabb színvonalú zenei kíséretet. A gyerekeknek ez külön élmény és ajándék volt. Az isaszegi csata csínytevők műsorának részlete következik.

A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

elrúgni a hátra. Még azt mondják, részeges vagyok, pedig csak a jókor szeretem nagyon.

fekete fene, nem lett az ember fából, kikerülni a hátul.

szenvedélyedben. Marminallum babám, marminallum babám, az jött vesz utásba. Nem szedik a makkot, nem szedik a makkot.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ettől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. Ereszbe, rózsám, ereszbe, nem vagyok beborozva se serezbe. Csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. A ragyogó minden itt, jaj, de vizes minden itt, de sáros. Állott, mint a fakereszt, a rózsám belem ereszt magához. Megállj, rózsám, megválod, hazamegyek, ha már nagyon kívánod. De tudom, a csókjaidat eztán nekem már hiába.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szik a csúnya jajta, jussáj! Libabáj, kacsabáj, kacsabáj, libabáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya jajta, jussáj! Libabáj, kacsabáj, kacsabáj, libabáj.

kik az, aki veszekszik? Csak az asszony, az az asszony, ő melegszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, egyedül csak az az asszony, ő melegszik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony.

egyedül csak az az asszony öregszik. Az időpár elszaladt, minden asszony szép maradt. Csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony öregszik.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

de sokat fölhajtottam az alján. Nem vettem ennék egy galeskal fel, se sejem rokonyát, sejjé haj, jaj, de sokat fölhajtottam az alján.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter a Gödöllön tartott miniszterelnöki találkozó után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin közölte, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Visszalépés történt a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, állapította meg a Bálványos Intézet. Elemzésük szerint továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt a parlament. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt 1874. június 24-én indult először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat négyszer fordul, a Városmajor és a Széchenyi hegy között, az indulás időpontjai pedig a BKK honlapján érhetők el. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be a zenészek. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 25 fokos.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli

A Szent Iváni utáni reggelen nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, derűs napot, és jó reggelt adom, Kurádiót hallgatják. 2026. június 24-e van, szerda, 7 perccel múlt, 6 óra, Hajdú Tibor vagyok. Fóti Tamás hangmérnökkel és Szabó Tamás zenei szerkesztővel igyekszünk jó műsort összeállítani, hogy kellemesen induljon a kánikulai reggelük. Jó muzsika szól majd, ez egészen bizonyos, fergeteg, dúlt, vihar, tombolt. Egri József előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát, majd nem sokára Kertesház, benne egy nyíló rózsa, énekli Takács Béla, a Luxemburg grófjából Boridéka és Koltai Nagy Balázs jóvoltából hallgatunk meg részletet, címen Nem uram, oly messze a szivárvány, az örökzöldek között pedig Vince Viktóriától a Hány éjjel vártam című dal is felcsendül majd. Megnézzük, hogy az időjárásunkban akár valamilyen változás történhet-e. Elspoilerezem, nem nagyon. Lesz majd névnapos köszöntés, és a híres születésnaposokról is egy rövid összeállítást hallhatnak az óra második felében. Hamarosan kalendárium, elsőként Tréfás György előadásában a Befordultam a konyhára, Boros Lajos és zenekara kíséretével. Kérem, ma is tartsanak velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 3 perccel múlt, 7:15.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1497-ben ezen a napon fedezte fel Kanadát egy John Cabot nevű úr, aki igazából Giovanni volt, hiszen olasz származású volt, csak angol szolgálatban állt. 1793-ban a francia forradalmi nemzetgyűlés megszavazta a jakobinus alkotmány végleges szövegét. 10 nappal a napóleoni háborúk egyetlen magyar földön lezajlott ütközete a győri csata után, a francia hadsereg elfoglalta Győrt 1809-ben, 1812-ben pedig Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát június 24-én. A fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig Budapesten 1874-ben indult meg ezen a napon hivatalosan, míg a Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum 1883-ban nyílt meg Budapesten. A tiszti iskolások lázadása a Tanácsköztársaság ellen 1919-ben ezen a napon zajlott. A ludovikás felkelést még aznap leverték. Részvénytársasági formában pedig megkezdte működését az önálló Magyar Jegybank, a Magyar Nemzeti Bank 1924. június 24-én. A Szovjetunió blokád alá vette a II. Világháború után 4 hatalmi megszállás alá került Berlin nyugati hatalmak által ellenőrzött övezeteit 1948-ban ezen a napon. 49. május 12-éig tartott amúgy ez a blokád. Wimbledonban a profitenisz történetének leghosszabb mérkőzését játszotta 2010. június 24-én. Két játékos, a sötétedés miatt másnap is folytatódott a mérkőzés. 11 óráig és 5 percig tartott ez a bizonyos összecsapás. 2016-ban pedig David Cameron, akkori brit miniszterelnök, az EU tagságról rendezett népszavazás másnapján bejelentette, hogy távozik hivatalából, miután a választók többsége a kilépésre voksolt. Most megmondhatjuk, hogy ez is történelem. A jelenben Egri József énekel, a nóta címe Fergeteg dúlt, vihartombolt, Bangó János és zenekara kísér. Jó reggelt!

Hát jelenállás szerint, ha csapadékra vágyunk, akkor jó ideig elfelejthetjük. Talán jövő csütörtökön némi enyhülés következhet. Bederűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hát addig durvul a helyzet. Vasárnap már ilyen 37, jövő hétfőn is 38 fok várható, úgyhogy a kánikula úgy néz ki, hogy nem enyhül. Természetesen tűzgyújtási tilalom, vörös kód van érvényben, sajnos vannak már települések, ahol a vízszolgáltatás is veszélyben van, a nagy fogyasztás és a szárazság miatt. Ma már csak egészen minimális esélye van futózápornak, legfeljebb a többfelé élénk északi a szél az, ami némi felfrissülést hozhat, 30-36 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Június 24-én Bajnok Héra, Levéd és Perenna napján, természetesen Iván a főnév napos, a János szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános Ivános változatából származik. Isten kegyelmes, vagy Isten kegyelme, vagy az Úr kegyelme a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Hány éjjel vártam, Vince Viktória felvételével szeretnék most kedveskedni a Dankó Rádióban.

0: Két perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Keresztelő Szent János, Jézus útjának előkészítője is június 24-én született, illetve Kapisztrán Szent János, ő olasz ferences rendi szerzetes volt, 1386-ban született ezen a napon, az 1456-os nándorfehérvári diadal egyik hőse, hát mellette inkvizítor is volt ő. Szintén június 24-én született Baktai Ervin, festőművész, művészettörténész, asztrológus, 1890-ben Ázsia utazó, neves orientalista volt ő. Bene József, grafikus, könyvművész és festő, 1903-ban, míg Peridi László színész, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja, 1921-ben született ezen a napon. Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok tornászunk, 1932-ben született június 24-én, 4 éve nincsen ő már sajnos közöttünk. Sokak szerint a világ legjobb valaha élt gitárosa Jeff Beck, a Yardbirds egykori tagja, 1944-ben, míg Bachmann Gábor kosudíjas építész, designer, 1952-ben született ezen a napon. És a zseniális Lionel Messi, aki egészen hihetetlen mennyiségű gólt termelt már ezen a VB-n is, 1987-es születésű, tehát 39 esztendős, és konkrétan láttam a legutóbbi Argentina-Ausztria meccsen olyat, hogy a nála 15 évvel fiatalabb védőt úgy futotta le, mint a nyúl, egészen hihetetlen. Boldog születésnapot kívánok önöknek is, amennyiben ma ünnepelnek. Isten értesse mindannyiukat, jó egészséget kívánok. Jöjjön részlet a Luxemburg grófjából Bori Réka és Koltai Nagy Balázs előadásában a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát Drucker Péter vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Kukorica Csalán, ez a csárdás indítja a következő zenei óránt Kalmár Magda előadásában. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra van, 2026. június 24-én, szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Cegléd Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
6: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt.
5: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Mondjuk a részleteket. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést, akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
6: A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
7: A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
6: A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
5: Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
6: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
5: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés.
6: A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
5: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média Szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
6: Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hogy

0: hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
1: 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tarzoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
0: A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget, hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
1: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
0: Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
2: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
1: Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát.
0: Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
1: Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
0: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a hőségben megnövekedett vízfelhasználást. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szüksége a vízi közműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátás hiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
3: Mindenkinek kellemetlen természetesen. Bosszantó, nagyon bosszantó.
4: Fogalmazott egy kócsi lakos. A Komárom-Esztergom vármegyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
5: Elmegy a nyomás is, semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
4: Kocs mellett három Pest vármegyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordogál víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
6: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársaim helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha kik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
4: A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el. Közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. A Zalavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
1: A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Kánikula idején a kettelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos.
0: A szakember hangsúlyozta, a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Hozzátette, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
7: Az elsőségéje, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, a 40 fok fölé fölmegy a testhőmérséklete. Ugyanezt történik akkor is, hogyha mondjuk egy meleg autóval bezárják az állatot, és ugye ott a hőmérséklet fölmegy akár 50 fokra vagy többre. A legfontosabb a megelőzés, nem szabad kitenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
1: Az ország nagy részén nagyon erős UV-sugárzás várható.
0: A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
1: Már lehet jelentkezni Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
0: A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a város életének.
8: Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerek leleltünk ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárrá. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetséget másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
1: Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt.
0: A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékenységvarázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak.
9: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az M3-oson Budapest irányába Gödöllő előtt. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódás van. Hasonló baleset történt az M4-esen is Pilis és Albert Irsa között. A Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél elkerítették a belső sávot, ott is lassabb a haladás. Több autó ütközött az M7-esen Budapest felé az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pálya szakaszon ugyancsak torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy teherkocsi az 54-es főúton, a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedés Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt sávlezárásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
11: időjárás jelentés.
0: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30 hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
9: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 24-e van, szerda. Pontosan 3 perccel múlt 4:08. Hajdú Tibor vagyok, jó étvágyat kívánok egy könnyű reggelihez ebben a melegben. Jó muzsikát kínálok mellé, sárgára van a vonatnak, 4 kereke festve, énekli Szabó Sándor, halkan pengesd ezt a csárdást, hallhatjuk Szász Kati előadásában. Homonai belépőjét a Cigánybáróból, Erdős Attila jó voltából hallgathatjuk meg, az örökzöldek között pedig lesz majd Kós János dal, az Egy szál gyufa is elveszti fejét című sláger, lesz kirándulás is természetesen, gondolatban felfedezünk egy újabb kis települést, az óra végén pedig Balog Mariam és Bolya Mátyás jelentkezésével számolhatnak, jön népzenei nyomozóirodánk összeállítása, elsőként pedig már is az Egy kis édes félhomályban Kali Nenikőt és Dócs Pétert, zongorán Tarnai Kis László, dobon Pálmai Zoltán kíséri. Közreműködik Tordai Zoltán és zenekara. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot, jó reggelt!

Egy Blue Brain Project nevű kutatásban azt vizsgálták a szakemberek, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az agyunk idegsejtjei. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és valami egészen hihetetlen, elképzelhetetlen következtetése jutottak. Na, erről majd bővebben 8 óra után az egészségpercekben hallhatnak, de egy gondolat már előzetesként mindenképpen ide kívánkozik, hogy amikor az ember azt tapasztalja idősebb korban, hogy a rendszeres beszélgetések, az olvasás, az új dolgok tanulása, vagy akár egy jó társasjáték valósággal életben tartja az ember elméjét, az cseppet sem véletlen. Az emlékeink és a gondolataink valóban egy ilyen folyamatosan változó kapcsolatrendszerben élnek, amit a kutatók feltételeznek, akkor minden új élmény egy újabb építőkocka ebben a lenyűgöző belső univerzumban, melynek természetesen nagyon fontos részét képezik az emlékek, akár azok az emlékek, amelyeket egy dal ébreszt az emberben. Egy szál gyufa is elveszti fejét, na most figyeljük meg, hogy milyen emlékek tolulnak elő. Kós János énekel a Dankó Rádióban.

0: a konyhát viselem.
1: 7 perccel múlt, 7:30, jó reggelt!
2: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Nyimközség, Somogy megyében a siófoki járásban, Siófoktól konkrétan 12 kilométerre délre találjuk zsáktelepülés, közúton csak a 65-ös főútról Ságvár déli határában térve tudjuk megközelíteni. Nevét először harmadik Béla királytól a székesfehérvári János lovagok részére kiállított levél említette, majd pedig egy 1229-ben kelt oklevél a székesfehérvári káptalan itteni földjeire utal. Az 1332-es pápai tizedjegyzékből pedig azt tudhatjuk meg, hogy ekkor már saját plébániája is volt. A rendszerváltás előtti bő egy évtizedben, 1979 és 90 között Nyím a szomszédos községekkel, Sommal, Nagyberénnyel és Ságvárral alkotott közös tanácsot, melynek székhelye Ságváron volt. A községhez tartozott még valamikor az 1910-es években is a Kási puszta. Ennek helyén a középkorban Kács falu feküdt, és még fellelhetőek a nyomai a Kási várnak. Ez hazánk egyik legjelentősebb elpusztult Árpád-kori vármaradványa. Ma már természetesen nem várat kell elképzelni, hanem egy egészen különleges domborzati viszonyú területet. Szemmel látható, hogy emberkéz építette. Halmokról és árkokról van szó, különleges sétát lehet erre felé tenni, mint ahogy az egész környék sétára, kalandozásra, akár kerékpározásra hívja az embert, a Balaton közelsége pedig további lehetőségeket tartogat. És ha már itt tartunk, Siófoknál, akkor Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Siófok egyik büszkeségét, egy sajnos nagyon fiatalon elhunyt vitorlázót mutat be Vecsei H. Miklós színművész 10 óra előtt néhány perccel, de ennyire ne rohanjunk előre. Kedves nyimiek, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Önöknek játszom a folytatásban Homonnai belépőjét a Cigánybáróból, Erdős Attila énekel, az Operett Színház zenekarát és énekarát Fejfer Gyula vezényli.
3: Halljátok! Itt vannak, megjöttek!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nézzük, hogy mi következik a Dankó Rádióban még a 8 órai hírek előtt. Névzenei nyomozóirodánk jelentkezik, Balogh Marian és Bolya Mátyás, előtte Ifjasság Közi Lajos és zenekar a muzsikán, a hírek után pedig a Kislány a zongoránál című dal várja önöket, előadója most Kocsis Dénes. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 2000-es évek elején egy idősebb, furcsa idegen érkezett az óbudai népzenei iskolába, hogy népi hangszereket tanulmányozzon. Akkor még nem értettem jövetelének valódi célját. Hatalmas érdeklődéssel fordult a hangszerek felé, tanárok és diákok mutatták be a tudományukat neki, ő pedig pontosan jegyzetelt. Hangolás, hangsor, hangterjedelem, játéktechnika. A vendég Dobrovai László zeneszerző volt.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 529. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Dabrovai László a kortárs magyar zene egyik legsokoldalúbb alakja, akinek alkotó munkáját a merész újítás és a hagyomány tisztelete élteti. Pályáját végtelenül precíz, aprólékosan kidolgozott kamaraművekkel kezdte. Majd a 70-es években, németországi tanulmányai után a hazai elektronikus zene igazi úttörője lett. Az ő nevéhez fűződik az első magyar elektronikus és számítógépes album is. Később ezeket a stúdiókban kikísérletezett, különleges hangszíneket átültette a hagyományos műfajokba. Így fúvós zenekari darabok, virtuóz versenyművek, operák és balettek sora született meg. Dubrovai zenéje a 2000-es évektől talált rá mélyebb gyökereire. A legmodernebb zeneszerzői technikákat és a fizikai felhangrendszert ötvözte a magyar népzenével. Műveiben a hagyományos szimfonikus zenekar mellett a népi hangszerek teljesen új és lenyűgöző környezetben szólalnak meg.

0: Részletek hangzottak el Dubrovai László, Duda szó hallatszik című művéből. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Oda nézek a pontot.
4: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
5: Katonailag nem komoly el.
4: Az utolsó hős.
6: Száz aranyat ér a fejed.
7: A meg a dicsőség.
8: Élve van, ahova te el kell foglunk.
4: Akit az ellenség fenyeget.
9: Meghalsz, rebelis kutya!
10: Engedelmével egy kicsit később.

0: Mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal segítettek egyedül élő idős embereknek. Ma is sok lesz a napsütés, csak az ország középső részén lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kisdiát.

jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörten is, hogy gyönyör.

26. június 24-én szerdán, 8 perccel, 8 óra után. Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és kérem, hogy tartsanak velem ebben az órában is. Várható az egészségpercek nem sokára. Benne több részlet erről a különleges Blue Brain Projectről, amelyben a kutatók egészen különleges következtetése jutottak az agyunk működését illetően. Szerintem mindenki számára érdekes lesz. Sütés-főzés 3:49 környékén, előtte pedig olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Künn a Dorozsmai határban, Tornai Kis László előadásában, vagy az Este van, én pedig várok rád, Mészáros Adél énekel. Reggeli világzenénket Tóth Vera és a Budapest Bár szállítja, az Örökzöldek között pedig Dolly, Meghalok, hogyha rám nézel című slágerét is játszom majd. Elsőként Csárdás, Sárgul, Már a Kukoricaszár, Győri Szabó József énekel Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

szívem kis galambot, éljünk kettőn már. Kitész élő legkendővel, kicsi

szép a barma, egytől egyig.

0: Egy perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Meglepő eredményre jutottak a Blue Brain Project kutatói, akik azt vizsgálták, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz az agy idegsejtjei, és képzeljék el, a neuronok olyan bonyolult hálózatokat alkotnak, amelyeket matematikailag akár 11 dimenzióban lehet leírni. Fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy 11 térbeli dimenzió létezik, hanem egyszerűen azt, hogy a kapcsolatok összetettsége csak ilyen magas dimenziós matematikai modellekkel írható le megfelelően. Hogyha ezt szeretnénk hétköznapi módon megérteni, akkor egy hatalmas várost kell elképzelnünk, ahol az utak és a kereszteződések száma egyre nő, egyre bonyolultabbá válik a közlekedési hálózat, vagy egy másik hasonlattal élve olyan az agyunk, mint egy óriási legóvár, amely gondolkodás közben folyamatosan építi, máshol pedig bontja le a saját szerkezeteit. A kutatók azt figyelték meg, hogy amikor az agy információt dolgoz fel, a neuronok egyre összetettebb kapcsolati mintázatokat hoznak létre, majd ezek a struktúrák teljesen eltűnnek, amint a feldolgozás befejeződik. Na és kérem, a jelenséget nem csak számítógépes modellekben, hanem valódi agyszövet vizsgálata során is megfigyelték. A felfedezés pedig új lehetőségeket nyithat annak megértésében, hogy egyáltalán hogyan működik a gondolkodás, a tanulás, az emlékezet, és talán a legizgalmasabb következtetés az, hogy az emlékeink nem egy konkrét helyen vannak eltárolva az agyban, ahogy sokan elképzeljük, vagy elképzeltük, mint fájlok egy számítógépben. Lehetséges, hogy az emlék valójában a neuronok folyamatosan változó kapcsolati mintázataiban létezik, vagyis inkább egy dinamikus folyamat, mint sem egy rögzített, mondjuk így adattár, és ez azt is felveti, hogy az emberi tudat és az emlékezet sokkal, de sokkal összetettebb jelenség lehet, mint azt eddig gondoltuk. Nos, hogyha az agyunk egy folyamatosan épülő és átalakuló univerzum, akkor talán arra is gondolhatunk, hogy az idősödés például nem a történet vége, hanem egészen egyszerűen egy egészen új fejezet. Minden könyv, beszélgetés, séta, új élmény vagy egy dal meghallgatása egy újabb kapcsolatot építhet ebben a csodálatos belső világban. Levelem jött a falumból. Egri József énekel a folytatásban. Baranyai István és zenekara kísér.

jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. De bebejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Nem

0: healing belefér. Egy healing dolog, boldogság abszolút. Hűn a dorozsvai határban, de sok pacsirt a madárdalon, és kész!
1: A Hard Jazz Band és a Budapest Bár is örömmel és izgalommal nyúlt ezzel a Mihály Zágon István szerzeményéhez, a Szerelemhez nem kell szépség című kupléhoz. Delis napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nos, utóbbi tehát a Budapest Bár és Tóth Vera feldolgozásában hallgatjuk meg a dalt. Reggeli világzenénk ez tehát, este 9-től pedig még több világzenét hallhatnak. Népek Dalai című műsorunkban a Donkor Rádióban. Érdemes lesz ma is velünk tartani.

Egészen biztos, hogy készítettünk már gazpácsót, derűsnapot, a Dankó Rádiót hallgatják, tavaly is a kánikulában, úgyhogy most egy különleges változatot fogunk majd csinálni, a lényeg, hogy ne kelljen a tűzhely mellett állni, egy nyári zöld gazpácsó leves készítünk hamarosan, addig nóták, népzene és örökzöld. Volt-e már szívedben fájdalom? Bányai Márton előadásában csendül fel Rámás, Csizmát visel a babám, énekli Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. Utána Tarsoly zenekar muzsikál, most pedig jöjjön Dolly, és ha meghallok, hogyha rám nézel, a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon.

0: Két perccel múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: A gazpacho lényege, hogy ne kelljen főzni, csak turmixgépbe beledobálni minden hozzávalót, a zöld gazpachoval értelemszerűen majdnem bármit lehet, ami zöld, mondom már is a hozzávalókat, 2 darab zöld paprika, ezt előtte érdemes apró kockákra vágni, 1 darab kígyóuborka meghámozva és kimagozva, 1 újhagyma a zöldjével felkarikázva, 1 csokor petrezselyem, 1 csokor kapor, só és bors ízlés szerint, 1 liter kefír vagy joghurt, a kefírrel kicsit lágyabb, 2 lányból nyert lé, 4 darab újhagymának csak a zöldje, majd a díszítéshez, és szintén csak díszítési szándékkal 2 csepp olívaolaj a tálaláshoz. És a lényeg az, hogy a zöldségeket egészen apró kockára vágni, egy erős teljesítményű robotgépbe tesszük a kefírrel együtt, teljesen simára pürésítjük, és a végén adjuk hozzá ízlés szerint a lime levet, hogy egy picikét savanykásabb legyen. Hogyha teljesen sima állagúra szeretnénk készíteni a levesünket, akkor le is lehet akár szűrni. Behűtjük, és hidegen újhagymazöldjével megszórva néhány csepp olívaolajjal megcseppentve kínáljuk, és nagyon jó ízűen elfogyasztjuk. Jó étvágyat kívánok! Előre is hozzá jó muzsikát kínálok, már csak a gondolat mellé és a Victoria című operettből szól a részlet. Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom, Benedek Fi Katalin énekel, Jónás Géza és zenekar kíséretével.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 9 órakor következnek a hírek, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál, házam ereszére rászállott egy árván maradt fecske. Nádasdy László előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást a következő zenei óra elején, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak elem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
2: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelben, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
3: És a hibáztatok előről.
2: Így van. Vagy úgy maradt.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. 2 hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben, valamint a bevándorlás kezelése terén. Ukrajnában legkevesebb 9 civil meghalt és több mint 30 megsérült tegnap az újabb orosz légi támadásokban. Főként az ország déli és középső részét érték légi csapások. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több helyen a különösen nagy károkat okozó kazettás robbanó fejjellel látott rakétákat vetette be. Közben az ukránok újabb csapást mértek a Krím-félszigetre vezető vasúti hídra. A támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban felfüggesztették az üzemanyagárusítást a civilek számára. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanószereket sehol nem találtak. Az országban április óta rendszeresek az állami hivatalok és egyéb intézmények elleni bombafenyegetések. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállított.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szerda van, 2026. június 24-e, bő 6 perccel múlt 9 óra, mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Nóták, sejemkendő, sejemkötény, Szőlősi Emes előadásában, piros, piros, piros, énekli Tiboldi Mária és Farkas Bálint, majd örökzöld minden mennyiségben, Breitner János 1958-as lágere, a Ha úgy gondolod című dal, az utcán, az illéstől, és természetesen Dankó klubos átiratban is örökzöldek. Szám szerint 3, az óra második felében, elsőként pedig Marica belépőjét hallhatják, Sas Szilvia előadásában, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és énekkarát Sebestyén András, illetve idősebb Sapszon Ferenc vezényli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Dankorádió@mtva.hu az e-mail címünk 1037 Budapest Kunigunda útja 64 a posta cím. Deres napot kívánok, illetve a Dankorádiós hivatalos, valamint a Hajdú Tiboros közösségi oldalon is várunk jelentkezéseket születésnapos, névnapos, házassági évfordulós, bármilyen ünnepi köszöntésre. Talabér Andrást remélem most sikerült telefonon elérnem.
1: Halló?
0: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Talabér Andrással szeretnék beszélni, Hajdú Tibor vagyok.
1: Igen, Talabér András.
0: Talabér bajtársa, Dankó Rádióból keresem önt, mert egy kedves barátja, pontosabban barátjuk megkért bennünket, hogy köszöntsük föl, mert hogy a 71. születésnapja van ma. Isten
1: igen, ez igaz. Köszönöm szépen.
0: Elárulom, egyébként dr. Gruber Nándor volt az, aki megkért bennünket erre, és hogyha minden igaz, akkor ön is tagja a Honvédség Budapesti Nyugállományúak klubjának, egészen pontosan a pénzügyi tagozatnak, mert hogy gondolom van külön a, nem külön tudom, a légvédelmi eseknek, meg mindenkinek van. Hány ilyen szekciója van egyébként ennek a klubnak?
1: Hú, hát elég sok. És az... fegyvernemek.
0: Fegyvernemenként. És az önök kis szekciójában hány tag van nagyjából?
1: A 110 körül.
0: Ah, hát azért az nem kevés. Azt írta nekem Nándor, hogy nagyon aktívan részt vesz a közösség munkájában, és ezt is szeretné a csapat megköszönni önnek. Milyen programokat és hogyan szervez, vagy mit jelent ez az aktív részvétel az ön esetében?
1: Ugye, hogy minden hónapban van összejövetelünk, annak előkészítésében veszek részt, ugye ott hát idősebb nyugdíjas tagok vannak, és víz, élelmiszer, beszerzések, stb. Plusz ugye vannak minden hónapban folyamatosan programok, akár Budapesten belül kiállítás látogatása, szabadtér, illetve egyéb.
0: És ilyenkor a családok is mennek, vagy csak önök, akik a közvetlen részei a klubnak?
1: Egy-két tagunk esetében család, tehát férj, illetve feleség. Volt, amikor nagyobb gyermek is jött, mert azért itt sétálni is kell.
0: Igen.
1: És elég sok vidéki program van, ahova megyünk. Ez a Alföldtől egészen Sopronig.
0: De jó.
1: Bezárva, és ott valami jó programot találunk, akkor akár vonattal, akár ugye kérünk a főnökségtől buszjáratot, és megyünk. De van külföldi út is.
0: Wow. Mi hova mennek majd legközelebb, lehet már tudni?
1: Tehát most volt adriai út, ami már befejeződött, de programban van, hát ugye nyáron ismételten tengerparti, illetve a Észak-Magyarországra tervezünk.
0: Elmondom őszintén, hangja alapján akár 20 évet is simán letagadhatna, úgyhogy valószínűleg még élvezheti az ön aktív segítségét a közösség hosszú évtizedekig. Nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen nem hagyhatom ki a párhuzamot, hogyha Talabér Erzsébet előadásában játszunk egy nótát, Talabér Andrásnak talán nem haragszik.
1: Nagyon érte. Szépen köszönöm, mert távoli rokonom.
0: Jaj, de jó! Hát puszíjuk őt is, és akkor önnek is. Nagyon sok boldogságot. Isten éltesse önt, és üdvözöljük a kedves párját, mert hallottam, hogy ő is ott van valahol hátul.
1: Igen.
0: Szomszéd helyiségben. Minden jót kívánok, András!
1: Köszönöm szépen!
0: Viszonthallásra!
1: Viszonthallásra!

Nem vonták még vissza a tegnapi hírt, mi szerint fennakadások vannak a volánjáratokon a jegyértékesítésben. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, tehát lehet, hogy még mindig egy részét a fedélzeti bankkártya termináloknak érinti ez a probléma. Készpénzzel lehet fizetni minden járaton, de lesznek olyan buszok, elképzelhető, hogy még ma is, ahol a fedélzeten történő bankkártyás fizetés nem működik. Az M7-esen Letenye felé értérségében most az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 21-es és a 23-as kilométer között a belső sávot zárták le. Most is 3-4 kilométer hosszan alaszolnak a járművek. Az ellenkező Pest felé vezető oldalon, ugyancsak értérségében, pedig egy korábbi baleset miatt csak egy sáv volt járható. Megszűnt már a sávzárás, viszont lassan oszlik a torlódás. Árokba hajtott egy teherautó az 54-esen, Pincefalu és Császártöltés között, a félútpályán zárták le a 77-es kilométernél. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Breitner János felvételét játszom a folytatásban, a dal címe Ha úgy gondolod.

0: menjetek.
1: Szerintem fénykorában még Axl Rose-t is inasba rakta volna gyermekkorom nagy ikonja Révi Sándor, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ezen a napon született 1953-ban, Töldi Kriszt az aranylemezekben pedig természetesen köszönti, és három dalát is játsza majd, a Vigyázz a madárra, Ha volna két életem című piramislágert, és a Generálos korszakból a Lehajtott fejjel című dalt is. Érdemes lesz hallgatni a műsort, mellette szólnak majd az elmúlt évtizedek. Közel egy évszázad legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is jön az Illés és az Utcán a Dankó Rádióban.

Tata, Debrecen és Siófok. Ezeken a településeken is járt már a Dankó Klub. Derűs napot kívánok! A folytatásban ezekből a felvételekből válogatunk. Szeretni bolondulásig énekli Gyémánt Valentin, Hol van az a nyár? Hallhatjuk Jené Gábor előadásában. Most pedig jöjjön a különös éjszaka. Előadója Mádas György, Báder Ernő és zenekara kísér.

Nyim volt ma reggel a naptelepülésed, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Siófok, majdhogy nem közvetlen szomszédságában találjuk. És ha már Siófok, Pomuc Tamás vitorlázót, a tragikusan fiatalon elhunyt sportembert mutatja be. Nem sokára Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei H. Miklós színművész. Addig a Körmendi Együttes játszik. 10 órakor hírek következnek, utána indul az aranylemezek, várja önöket Töldi Kriszta, Budai Beatrix pedig a Déli Krónika után jelentkezik, ma is jó ebédhez szól a nóta. Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsor 2 órától Gázoltán műsorvezetésével. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm ma reggeli figyelmüket, bírjuk ki együtt a kánikulát, holnap reggel 6-kor találkozunk ismét, addig is deris napot. Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Somogy.
1: A szél, a víz és a nap szerelmese volt. Pomucz Tamás, vitorlázó. Ahogy örömében vízbe veti magát a hajóból, az a magyar vitorlázás katartikus pillanata. A repülő hollandi Európa-bajnoki cím megnyerése után hagyta magára ilyen módon társát, Argai Bélát, a balatonfüredi befutó után. Ez volt a sportág első magyar kontinens bajnoki címe. Pomucz Tamás 1957-ben Siófokon született. Mint balatoni gyerek, hamar a vízen találta magát, már csak azért is, mert a szülei is vitorláztak. Kezdetben kalóz, majd 473-as, 1981-től a repülő hollandi hajóosztályban versenyzett. 1982-től volt tagja a magyar válogatott keretnek. 1989-ben az Európa-bajnoki arany után az év vitorlázójának választották. A barcelonai olimpián Szilágyi Tamással a 23. helyen végzett. 1993 és 2000 között a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt. Testvérével 1987-ben Siófokon megalakította a Pomucz vitorlás iskolát. A kezdőktől a versenyzőkig, a 9 évesektől a veteránokig mindenki számíthatott Pomcira. Barátaival a kapella kormányosaként szelte túrákon és versenyeken a Balaton habjait. Élete és távozása is a vitorlázáshoz kötődött. Pomucz Tamás 2020-ban a kék szalag befutójának napján hunyt el. A siófoki kikötőben, a rá emlékező táblán legendás mondását olvashatjuk. Szélöcsénk, vízhugunk, napbátyánk, várnak ránk.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtják az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A 2 éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, időseket, várandósokat, a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban ne menjen a tűzőnapra. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy csapvizet locsolásra ne használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet alkalmazzák erre az esetre. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot. A vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézre kerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Szökés miatt körözik a zalai Áli Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyítómesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt 4,5 év börtönre ítélte, de a rendőrség azóta sem találja. Miskolcon lesz a 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató döntője. A szombati eseményre a régió minden magyar lakta területéről érkeznek fiatalok, akik népzene, népdal, mesemondás, néptánc kategóriában mutatják be tudásukat. A tehetségkutató szakmai vezetője Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész. Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt. A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékenységvarázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak. Ma szinte zavartalan napsütés lesz, csak a középsország részben lesz felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül majd. A hőmérséklet a délutáni órákban általában 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.

A diszkó korszakban, de még jó néhány évvel utána is, a Csapból is folyt egy dal, amit az Ottaván együttes adott elő, és Hands Up volt a címe. Gyerekkoromból még élénken megmaradtak az emlékek, ahogy halandzsa angollal énekeltük egy vízparti hétvégén, amikor szólt a rádió. A mi szövegünk persze nem volt olyan kidolgozott, mint amit Kovács Kati írt hozzá, és a dal igen vicces címet kapott. Józsi, hol vagy? Az Univerzál együttes kíséretével el is énekelte, mi pedig meghallgatjuk az aranylemezekben, és aki szintén kamu angollal énekelte annó, most újra megpróbálhatja.

kis rendezvú, kis hajnapart, és már is tudjuk ezt, Párizs, gyerünk tovább. Szép szinyorinák, stengelinák,

Mennyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye a Hogyan tudnék élni nélküled a 80-as évek óta hatalmas sláger, de amikor 2024-ben bemutatták az Azonos című zenés filmet, nem csak egy teljesen új generációt hódított meg, hanem önmaga fölé nőtt. A filmre több mint 1 millióan váltottak jegyet a mozikban, és ezzel az 1990 utáni magyar filmgyártás legnézettebb filmje lett. Aztán a televíziókban és a streaming szolgáltatóknál is el lehetett érni. A Demjén dalok pedig tovább élnek koncerteken és színpadi musical formájában is. Mi most eredetiben hallgatjuk meg a címadó dalt Demjén Ferenc előadásában az aranylemezekben. Valahogy.

az 1970-es Tessék választani rádiós dalversenyre Zalatnai Sarolta egy vicces, aféle generációs ellentéteket bemutató dallal érkezett, amit Sökk Ottó és S. Nagy István írt neki, János bácsi pipája címmel, és már is meghallgatjuk a Stúdió 11 közreműködésével. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ugyanez a szerzőpáros írta a Fák, virágok, fény című dalt is, amellyel a következő évben az énekesnő megnyerte a Táncdalfesztivált a televízióban. János!

Egy kedves, szerelmes, romantikus dallal, a Piros Tulipánnal folytatjuk az aranylemezeket. Németh Gábor és Szenesi Vándalát az 1968-as Táncdalfesztivál döntőjébe repítette az előadója Hór Péter. Piros

Az aranylemezekben Révés Sándort köszöntjük születésnapja alkalmából. A kölyök becenév kamaszkorában ragadt rá, hiszen már 16 évesen zenélt különböző együttesekben, és ezt nem meglepő módon sokkal érdekesebbnek találta, mint az iskolába járást. Ennek viszont az lett a következménye, hogy először kirúgták a gimnáziumból, majd édesanyja is kirakta otthonról. Egyik barátja és családja segített neki ebben a nehéz időszakban. Erről a tavaly előtt megjelent életrajzi könyve kapcsán így nyilatkozott Révés Sándor, idézem. Édesanyám kitett otthonról, amire a tanulmányi eredményeim szolgáltak rá. Mindent a zenére tettem fel, de 3-4 hónapja már viaskodtunk egymással. Ekkor egy amatőr együttesben játszottam Póka Egonnal, aki felhívta a szüleit, hogy mi történt, és ők befogadtak engem. 2 évig náluk laktam. Egy 10 négyzetméteres szobában laktunk, és az akkori zenei világ óriásai mind megfordultak nálunk. A Bill, Charlie, Radics Béla, Som és Tátrai Tibusz is. Eddig tartott az idézet, most pedig 3 dalt hallgatunk meg. Elsőként 1985-ből Révés Sándor szóló lemezéről szól egy feldolgozás, a Vigyázz a madárra, Demjén Ferenc szövegével. Utána a Piramis rockballadája, Som Lajos és Závodi János, Ha volna 2 életem című szerzeménye hangzik el. Majd Novai Gábor és Várkonyi Mátyás Lehajtott fejjel című dalát hallgatjuk meg a Generál és a Mikrolíd vokál előadásában. Révés Sándornak sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk az aranylemezekben.

vidám. Kös anya kendődből csokrot komán, a mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixi.

Az aranylemezek első részét a Magyar Rádió Esztrád zenekara zárja a Hegedű Blues-zal, a folytatást pedig 11 óra 4 perckor a Tátraiben nyitja a Hajnali Széllel itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László Alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. Magzatkárosító oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelésével a Dunába ürülhet. A Greenpeace szakértője hangsúlyozta, hogy szorosabb hatósági kontrollra és szigorúbb előírásokra van szükség az iparágban. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok, és hamarosan életbe lép az EU vámrendelet. Június elejétől az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A 3 eurós vám a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra is figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ami az időjárást illeti, országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul majd. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei tó pedig 25 fokos.
0: Aranylemezek.
3: A 90-es évek elején folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat, mégpedig a Hajnali Szél című dallal a Tátrai Band előadásában. Utána pedig Máté Péter Kaméleon című musicaljéből Kovács Zsuzsa színművésznő énekli a Megfogtam az Isten lábát című dalt a Budapesti Operett Színház zenekara és Máté Péter együttesek kíséretével. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az aranylemezekben már többször volt szó róla, de biztos van, aki mostanában kezdte követni a műsort, és még nem hallotta, hogy a táncdalkorszak egyik legismertebb slágere, a Járom az utam című dal is a színházból indult hódító útjára, mégpedig az Angyalföldi József Attila színházból, hiszen ott mutatták be a későbbi Nobel-díjas író Kertész Imre vígjátékát Bekopog a szerelem címmel, amelyhez Horváth Jenő és Gédénes György Zsüti megírta ezt a feledhetetlen szerzeményt is, amely önálló életre kelt, és a színházon túl is örökzöldé vált. A szövegíró Zsüti emlékére rendezett 2005-ös gálán a Műpában Bodrogi Gyula énekelte el.

Nincs még egy olyan magyar költő, mint Petőfi Sándor, akinek annyi zenei műfajban zenésítették meg a verseit, mint neki. Ismerünk magyar nótákat, sőt népdalokat is. Költeményei felbukkantak operettben, musicalben, rockzenében, popban, világzenében, jazzben, sőt még rap produkciókban is. Az aranylemezek következő felvétele is különlegességnek mondható, hiszen a Falu végén Kurta kocsma című Petőfi verset a délszláv népzene egyik legjelentősebb képviselője és kutatója Vujicsics Tihamér zenésítette meg, harangozó Teri pedig magyar és szerb nyelven énekelte el.

0: A minap láttam az interneten egy videót, amit egy amerikai idősek otthonának lakóival forgatott egy fiatalember, és azt kérdezte tőlük, hány évesek voltak, amikor a legboldogabbnak érezték magukat. Egy férfi azt mondta, hogy ő 17-18 évesen a középiskola végén, hiszen fiatal volt és szabad, a lányok pedig szépek. Egy hölgy azt mondta, hogy a 25. születésnapján volt a legboldogabb, amikor egy lenyitható tetejű sportautót kapott az édesapjától, és azzal furikázott. De nem csak ilyen kézenfekvő válaszokat kapott a videóriporter. Egy hölgy például azt mondta, hogy 65 évesen volt a legboldogabb, amikor nyugdíjba vonult. Egy 94 éves férfi pedig azt válaszolta, hogy tavaly. A riporter csodálkozva kérdezte, hogy micsoda, tavaly volt a legboldogabb életében, de hát hogy, mert mi történt akkor? Az idős otthon lakója pedig a mellette ülő hölgyre mutatott, és azt mondta, azért, mert akkor találkoztam vele, és most boldog vagyok. És hogy most miért mondtam el ezt? Azért, mert ezek a válaszok is bizonyítják, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Fényes Szabolcs és Szenes Iván örökzöldjét pedig most meg is hallgatjuk az aranylemezekben, ezúttal Latabár Kálmán előadásában, a Bözsi és a többiek című tévéfilmből.
1: Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat, harcba hívok gyermekeket, aggasztjánokat, hallják hát, hallják!

évesek, 2 évesek, énekeljetek. 30-asok, 40-esek, táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, díszjöjjetek. Jöjjetek, jöjjetek, és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztály, nem belinkány korosztály, a rézen mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! Húsz évesek felétek csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd, jöttök.

jó kedvet úgy öregítek, hogy énekelek. Gyertek, gyertek, öreg bítek, énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem, s teljes lesz az én dalsom.

0: Újabb születésnapost köszöntünk az aranylemezekben, hiszen ma ünnepel Tolcsvai László, Kossuth, Erkel Ferenc, magyar örökség és primadíjas zeneszerző előadó művész is. Jó Pianész című hétvégi reggeli magazinunkban 2023. áprilisában volt Nádas György vendége, és akkor a gyerekkoráról is mesélt.
1: Kivételezett helyzetben voltam, én Várban születtem, a Budai Várban, a Levéltár és a Hadtörténeti Múzeum közötti részben, és ott éltem 21 éves koromig. Egy nagyon pici lakásban laktunk, a lakás egyik részében, mondjuk az egyharmadában vagy a egynegyedében benne volt a papám zongorája, úgyhogy mi annak idején a zongora alatt játszottunk, amíg nem fértünk még, de ott volt az egész vár. Tehát a vár abban az időben olyan volt, mint egy falu. Mindenki ismerte egymást, ráadásul egy iskolába jártunk. Úgyhogy az egész gyerekkorom, kamaszkorom, ez mind ebben a millióben volt, és az összes haver és mindenki, tehát voltak a bécsi kaputéri srácok, voltak a disztéri srácok, kettő között voltak az utcák, ahol szóval a barátkozás az egy teljesen természetes dolog volt. 5 éves koromban már zeneiskolai előképzőben jártam, a papám is zenei muzsikus volt és zenetanár, tehát valahogy az olyan természetes volt, hogy zenélni fogunk, zeneiskolába jártam, ide a Attila utcai körzeti zeneiskolába kezdtem, aztán még sok minden máshol tanultam, és a zene az mindig is lekötött, de hát ilyen civil foglalkozásra nem készültem, mert valamikor a gimnáziumban valaki megkérdezte, hogy be kellett adni, hogy hova megyünk tovább tanulni, de akkor én már javába zenekarba játszottam, tehát akkor ugyan megjelöltem azt, hogy biokémikus szeretnék lenni, de azt nem gondoltam komolyan, tudnélik, még szintévesztő is vagyok. Tehát tulajdonképpen nem láttam volna, hogy a kémcsőben milyen színű cucc van, úgyhogy megmenekült a világ az én szín biokémikusságom. 13 éves korom óta zenekarba játszom, mert a bátyám 4 évvel idősebb, mint én 3,5-el, de ő már nagyfiú volt, és vele mindig elengedtek, és akkor így bekerültem én már a rockzene őskorában a zenekarokba.
0: Tolcsvai Lászlót hallották, és az aranylemezekben meg is hallgatjuk 3 felvételét. Elsőként a Dankó Rádió 10. születésnapi gálájáról idézzük fel, amikor egy szál gitárral adta elő a Bródy Jánossal közösen írt dalát, az Első villamost. Utána szintén 2 közös szerzeményük hangzik el. Az Őszinte bohóc Konzsuzsa előadásában, valamint a Glória, amit a Fonográf együttes ad elő. Tolcsvai Lászlónak pedig sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk a Dankó Rádióban.

Kapitány Anni neve ma már csak a legnagyobb könnyű zene rajongóknak mond valamit, pedig a 30-as, 40-es évek egyik legnépszerűbb énekesnője, a Kabaré Színházak búgóhangú dizőze volt. A New Yorki magyar közösség lapja az Ember 1961-ben ezt írta róla, idézem. Kapitány Anni külön zsáner, külön érdekfeszítő egyéniség a magyar kabaré világában. A magyar Marlene Dietrich és a magyar Sarah Leander ő, a búgó mély hangjából és az egész asszonyi egyéniségéből kiáradó izgalmas titokzatosságával. Nem hiába, hogy az 1945-ös felszabadulás utáni Budapest legünnepeltebb énekesnője volt. A fenyegető kommunista terror uralom rémületétől menekülni akaró, megkönnyebbülést kereső Budapest az ő egészen sajátságos, lenyűgöző művészetében látta örömét, vigaszát, a gyötrelmes valóság előli menekülés gyönyörét. Kapitány Anni ezt adta, és most itt Amerikában is egészen egyéni, rendkívül érdekes női fenoménként ragyog a New Yorki kabarék, nightclubok életének egén. Eddig tartott az idézet, most pedig hallgassuk meg ezt a szép búgó hangot egy archív felvételről, az aranylemezekben Kapitány Anni.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket a Ching Ching Twisttel zárjuk, Selmeci István jazz organista előadásában. A Déli Krónika után már Budai Beatrix ül a mikrofonhoz és indítja a Jó Ebédhez szólanótát, 2-től 5-ig pedig Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Az aranylemezek munkatársai Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Holnap délelőtt 10 és 12 óra között jövünk újra. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Erősödik a hőség. Hétvégén néhol 39 fok is lehet. Szombattól keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították.
1: Elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett a visegrádi négyek, céljuk, hogy erős, hiteles hang legyenek az európai döntéshozatalban.
2: A TISZA párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
1: Az időjárásról...
2: Napos idő lesz ma, nagyon erős UV-sugárzással. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig keddé félig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
3: Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
4: Sok folyadék, pihenés, van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
5: Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
6: Ez még csak a forróság kezdete.
5: Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
6: Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
5: Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
7: Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
5: Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta a Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá a szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
7: Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le a szervezetünket.
5: Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Páldi Anna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedveskendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédőfaktoros naptejjel óvni a bőrt.
7: Ennek a hőhullámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
5: A hőség miatt jövők eddig meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a Szociális és Családügyi Miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban, a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
1: A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön, a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt

0: fogja fedezni.
1: A múlt héten a Délalföldön esett eső a napraforgónak és a kukoricának jót tett, az őszi kalászosokon azonban már nem segített, sőt, Békésben még rontotta is a minőségét. Mondja Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárkamara Békés vármegyei elnöke.
2: Mondhatjuk azt, hogy gyenge termés átlagnál gyenge felvásárlás jár, nagyon nehéz őszi kalászos évvel idézünk.
1: A kertészeti kultúrák még érzékenyebbek a szárazságra, mint a szántóföldi növények. A paprikát például két naponta, a paradicsomot ritkában, de bőségesebben kell öntözni. Csóka Ferenc esztergomi gazdálkodó az M1-nek azt mondta, létfontosságú az öntözés, de nem mindegy, hogy milyen vizet kapnak a növények.
3: Nehogy kútvízzel locsoljunk, pláne ilyen rekkenő melegbe, tartályba gyűjtsük föl a kútból a vizet, hadd melegedjen át, és csak meleg vízzel locsoljuk meg a növényzetet. Lehetőleg kora reggel, és a levélzetet ne érje, hogy nehogy gombabetegségek szaporodjanak el rajta.
1: Hódmezővásárhely mellett a hőség és az asszály miatt közepes mennyiség termett. Ugye Kuruzsa Tamás vezérigazgató helyettes.
4: Az őszi növényeink kedvezőtlen terméseredményt produkálnak. Míg az elmúlt időszakban 7-8 tonnás őszi árpákat arattunk, addig most 4 és 5,5 tonna között vagyunk.
1: A szárazság miatt a gazdák fokozott alapossággal készítették fel a gépeket az aratásra. A katasztrófavédelem pedig a nagyobb gazdaságoknál szemlét is tartott, hogy megelőzzék a gépek hibájából keletkező tüzeket. Egy gabonamező leégése ugyanis még tovább rontaná az amúgy is gyenge termés átlagot.
5: Az áramszolgáltatásban, az oktatásban és a közlekedésben is gondokat okoz a hőség Európában. Az Egyesült Királyságban csütörtök estig vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt. Több száz iskolából korábban hazaengedik a diákokat, a vasúttársaságok pedig járatritkításokat jelentettek be. Az osztrák iskolák osztálytermeiben csak nem 30 fokos melegben ülnek a diákok. Milánóban kedden több erőmű leállt, az áramszolgáltatás számos kerületben megszűnt, miután a rendszer nem bírta el a fokozott klímahasználatot. Szokolai Kinga és Tótfalusi András összeállítása.
6: London szinte forr. Szögezte le kedden a londoni klímaakcióhét keretében tartott beszédében az ENSZ főtitkára. Aki csak teheti, a víz közelébe vonul szerte Angliában. Az enyhébb időjáráshoz szokott briteket extrém, veszélyes hőségre figyelmeztették a héten. A hőmérséklet a 39 fokot is elérheti. Több száz iskola jelentette be, hogy hamarabb hazaengedik a gyerekeket a forróság miatt. A vasúti társaságok pedig számos járatot töröltek, csökkentett üzemben működnek. Azt kérték az emberektől, hogy csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj. A vörös riasztás csütörtök estig van érvényben. A lakosságnak azt tanácsolták, hogy fogyasszanak sok vizet, és inkább az árnyékos, hűvös helyeken tartózkodjanak. A bécsi iskolában a légkondicionáló berendezések nélküli osztálytermekben csak nem 30 fokos forróság van. A gyerekeket inkább kiviszik a szabadba. A tanárok nagyon kreatívak, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeknek ne kelljen órákon át az osztálytermekben ülniük. Kimennek a szabadba, kirándulásokat szerveznek, vízi játszóterekre mennek és hasonló programokat szerveznek. Nagy köszönettel tartozunk nekik, hogy elviselhetőbbé teszik a gyerekek minden nap, de ez nem jelent hosszú távú megoldást, nyilatkozta a bécsi állami iskolák személyzeti képviselője. Ausztria egyes részein csak júliusban veszi kezdetét a nyári szünet, de sok iskola azt tervezi, hogy a hőség miatt korábban vakációra engedi a diákokat. Olaszországban már több halálos áldozatot követelt a hőség. Itt annyira megnövekedett a légkondicionáló berendezések használata, hogy a rendszer összeomlott, több erőmű leállt, a főváros számos pontja áram nélkül maradt. 2026-ban elfogadhatatlan, hogy ilyen zavarok lépjenek fel. A mentőszolgálatokat, a rendőrséget is érinti, a segélyhívók nem működtek, minden leállt, még az önkormányzat rendszere is, panaszkodott az egyik kerület polgármestere. Az áramszünet csak nem 2000 embert érintett délután 2 órától egészen késő estig. Többen a liftekben rekedtek, őket a hatóságok mentették ki.
5: Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsik Attilától.
7: A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. a déli

0: Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy félmilliós Szevasztopol, a Krím-félsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakossági üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washingtont meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
1: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
2: Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
3: Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
2: Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
3: Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
4: Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
3: A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
5: Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülése jelölt, ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakba nevezünk.
3: Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, A V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
6: Minden azon múlik, hogy visszatérünk ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
3: A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
1: A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újraélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
7: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partner országai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-dél irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
8: Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe, Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
1: Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata szükséges. Ebbe bevonnák a nyilvánosságot és a témával foglalkozó szakembereket is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a javaslatról azt írta, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Ambrus Róbert összeállítása.
9: Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni, olvasható a Mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tiszapárt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
10: A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük, még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
9: Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynök akták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyesi Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
1: Kiemelkedő az érdeklődés a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki posztjára. 2 hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
7: Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénz és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
1: Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését tegnap a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a kamatot a monetáris tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, még az árrésztoppok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybankelnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre. Pálfai Csikó összeállítása.
11: A monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte.
12: Az elemzői várakozásoknak megfelelően kedden csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Legutóbb februárban hajtott végre hasonló intézkedést az MNB. Az alapkamat azért kiemelten fontos, mert a jegybank ezen keresztül befolyásolja a banki hitelek kamatát, a betéti kamatokat, a forint árfolyamát és a gazdasági növekedést is. Így például a magas alapkamat drágábbá teszi a banki kölcsönöket, vagyis kevesebben vesznek fel hiteleket, ami visszafogja a fogyasztást és a beruházásokat, holott ezek a gazdasági növekedés hajtómotorjai. A jegybank elnöke a mostani döntést azzal indokolta, hogy az inflációs kilátások javultak, hazánk kedvező kockázati megítélése fennmaradt, miközben a közel-keleti helyzet rendeződésével az energiaárak is mérséklődtek, így a globális környezet is kedvezőbbé vált.
11: Előre tekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn. A kamatcsökkentések folytatásáról a monetáris tanács a szeptemberi inflációs előrejelzés inflációs jelentés alapján dönt.
12: Varga Mihály azt is elmondta, hogy az inflációs előrejelzés pályája jelentősen lejjebb került, aminek az oka az erősebb forint, illetve az olcsóbb élelmiszerek és alacsonyabb energiaárak. A Nemzeti Bank szerint utóbbiak csökkenése miatt így a védett tár kivezetése nem okoz üzemanyagáremelkedést, valamint az árrés korlátozások azonnali kivezetésével sem emelkedne az infláció a jegybanki cél fölé, és nem fenyegetni az árstabilitást. A döntés ugyanakkor nem a jegybank, hanem a kormány kezében van. Az NMB előrejelzése alapján egyébként idén az infláció 1,8%, jövőre 2,3%, 2028-ban pedig 3% lehet.
13: Az elemzőknek a túlnyomó többsége számított erre a lépésre.
12: Magyarországon a kedvező folyamatok miatt annak ellenére csökkent az alapkamat, hogy szinte az összes európai jegybank tartotta, vagy emelte a szintjét. Erről beszélt az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az M1-en. Horváth Sebestyén rámutatott, hogy hazánkban régiós szinten továbbra is magasnak számít a kamat. Ez ugyanakkor hozzájárul a forint erősödéséhez, ám az nem mindenkinek kedvez.
13: A legjobb forintár folyama stabil, mind az erősödő, mind a gyengülő forintnak megvannak a nyertesei, például a mostani, most már másfél éves forint erősödésének, vagy az elmúlt 3 hónapban kiemelkedően nagy erősödésnek a magyar emberek olyan szempontból nyertesei, hogy a külföldi nyaralás az olcsóbbá válik, ugyanakkor megvannak a vesztesei is, például a magyar vállalatok, akik a külföldi piacokra termelnek, most a forint erősödése miatt alacsonyabb bevétellel néznek szembe.
12: Horváth Sebestyén szerint előbb-utóbb ezért meg fog fordulni a forint árfolyama, vagy pedig a jegybank és a kormányzat fog megállt parancsolni a forint erősödésének.
1: Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
7: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel, hangsúlyozta. Az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
14: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz példa Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
1: Újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
7: Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak és a gazdasági hátországnak. Majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavítás teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter.
1: 1:03. Adásunkban addig elmondtuk, hogy erősödik a hőség, hétvégén néhol 39 fok is lehet, szombattól keddig 3-fokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 000 gyermek nyaralhat a programban.
15: Déli krónika.
1: Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslat vitája. Az előterjesztés szerint a települések vezetőinek fizetését a jelenlegi szinten rögzítik, a vármegyei közgyűlési elnökökét pedig csökkentik. Megszüntetik a havi költségtérítést is. A jelenleg érvényes szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. Brieska Dániel beszámolója.
16: Hosszan vitázott kedden az országgyűlés a polgármesterek fizetéséről. A Tisza párt országgyűlési képviselője Szabó Tibor által benyújtott törvényjavaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket. Megszüntetnék az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket.
17: Nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye. Ez a dátum sürgető. Ha most nem cselekszünk, a mechanizmus magától a ház beleszólása nélkül lép működésbe.
16: A jelenlegi szabályozás szerint júliustól csak nem 9%-kal emelkednének a fizetések. A Tisza párt szerint ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt. Ha a javaslatot elfogadják, a polgármesterek illetménye változatlan marad, a vármegyei közgyűlési elnököké pedig csökken.
18: A Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor.
16: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a kormány támogatja a javaslatot. Stumpf Péter szerint jelentős igazságtalanságot orvosolnak azzal, hogy 50%-kal csökken a vármegyei közgyűlési elnökök jövedelme.
18: Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében.
16: A Fidesz szerint a javaslat túlmutat a javadalmazás kérdésén, mert arról is szól, hogy milyen szerepet szánnak az önkormányzatoknak. Fogalmazott Konz Zsófia.
19: Társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni, és azt javasoljuk, hogy mindenféle szempontból egyeztessenek erről az érintettekkel.
16: Az önkormányzati rendszer dolgozóit jobban meg kell fizetni a KDNP vezérszónoka szerint.
20: Önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás.
16: Mondta Hargitai János. A Mi Hazánk képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis településeken szinte minden feladat a polgármesterekre és a közvetlen kollégáikra hárul. A kormány mégis rajtuk akarja elverni a port, mondta Dócs Dávid.
21: Számos volt kollégámmal, polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától.
16: A polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetésekről szóló javaslatról várhatóan a jövő hét elején szavaz majd az országgyűlés.
1: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két Tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint az idei 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését.
7: Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
0: A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
1: A választási időszakban és az azt megelőző két évben inkább az országos politika volt előtérben, de ez most változhat, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a közmédiának.
7: A párt mai háttérbeszélgetése előtt Szepesfalvi Anna arról beszélt, most adott a lehetőség, hogy ismét közvetlenül a várost érintő ügyekre koncentráljanak.
2: Fél éves költségvetést fogadtunk el a Tisza pártnak a fővárosi frakciójának a kérésére, mert ők azt mondták, hogy ugye, hogyha áprilisban megtörténik, ami megtörtént és kormányváltás van, akkor itt igazából egy teljes újragombolása lesz a költségvetésnek, hiszen források bővülni fognak, és rendeződik a kapcsolat a kormányzat és a főváros között, és ez anyagilag is megtörténik. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez nem történt meg. Feszültség van, halogatás van, úgyhogy gyakorlatilag hiába fogadtuk el ezt a fél éves költségvetést, ugyanezek mellett az elvek mentén tudjuk csak a következő fél évben folytatni.
1: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
7: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Vince Meyer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
22: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
1: Továbbra is vizsgálják a Szimva-patak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc város aljegyzője.
7: Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkájának következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
23: Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A Színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába leülepedett anyag eltávolítására is sor került. Megelőzendő, hogy ez az anyag a Színvába ne kerül. A környezetvédelmi hatóság által folytatott biológiai és kémiai vizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek eredménye várhatóan a mai napon elkészül.
1: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A szervezők állami támogatásból augusztus végéig több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást. Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Falucska Ivett összeállítása.
3: nyüzsgő gyerekektől hangos ismét a Zánkai Erzsébet tábor. A Tófei Kincskereső általános iskolából 42 diák érkezett üdülni a Balaton partjára. Közülük többen hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, akik vélhetően nem jutottak volna el nyaralni idén. Mondta Gerencsér Lászlóné tanító.
4: A Balaton közelsége, ez a mindennapi sándorlási lehetőség, ezek a programok, amiket nyújtanak számunkra, a tudomány, a sport, a hősök tematikájában épülő foglalkozások, valamint ez a bőséges változatos program kínálat garantálja, hogy a gyerekek egy élményekben gazdag, felejthetetlen hetet töltessenek el itt Zánkán.
3: A Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai közül is több mint 40-en üdülnek a Zánkai Erzsébet táborban. Nagyné Molnár Rózsa fejlesztőpedagógus elmondta, a nyaralás kötetlen környezete segít abban, hogy a diákok oldottabbak legyenek, problémáikról könnyebben beszéljenek, megnyíljanak.
5: Az iskolában csak azt látjuk, hogy a tanórán és a szünetekben viselkedik, itt pedig látjuk a szociális készségeiket is, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mennyire segítőkészek. Én azt gondolom, hogy új barátságok köttetnek, szívesen beszélgetnek egymással.
3: Az Erzsébet táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programját jelentik. Iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak, illetve határon túli magyarok is érkeznek üdülni. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki több helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül. Számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
6: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturális szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
3: A sajtófőnök hozzátette, az Erzsébet táborokban a biztonság is fontos. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet mellett az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van. A strandon pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.
15: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között torpan meg a kocsisor. Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé az M4-es csomópontnál. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Mentenek egy teherautót az 54-es főúton a 77-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
1: Fővárosi információk következnek.
24: Jó napot kívánok! A fővárosban ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok használhatják. Varga Etele, BKK Info.
15: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, megdőlhetnek a meleg rekordok, már az éjszakák sem hoznak enyhülést. A várható időjárásról Molnár Csilla meteorológus beszél.
25: Köszöntöm a hallgatókat. Bizony biztos, hogy a hétvégén, illetve a jövő hét első napén dől majd meg meleg rekord. Már-már elviselhetetlen lesz a meleg, hiszen akár 40 fok is valószínű vasárnap, jövő héten pedig 41 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Egyébként ma még a déli délkeleti tájakon egy-egy rövid ideig tartó záporzivatar is előfordulhat, holnap már csak a legdélkeletebbi pontokon, aztán utána felhőtlen lesz az idő, szikrázó napsütéssel, egyre fokozódó UV-sugárzással, és ahogy már mondtam, meleggel. Napközben elmondtam, hogy 40 fok is lehet, az éjszakák során pedig egyre inkább 20 fok környékén alakulnak a minimum értékek, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Krónika, a szerkesztő Király Erzsébet. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
15: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
8: Olyan átszellemült a hegedű hangja, szinte anyagtalannak tűnik. Anyagtalan, és mégis olyan megfogható, hogy azt hinné az ember, térfogata három dimenziója van, ha nem tudná, hogy ez a csalóka természetű tünemény csupán a levegő változó gyorsaságú periódikus rezgése. Palotai Boris, József Attila díjas író, költőnő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 24-én szerdán is Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is hallgassuk Kalina Enikőt és Dócs Pétert, majd Csuti Csabát, a Hat napóta szól a nóta, és a Halkan pengesd ezt a csárdást című klasszikus magyar nótákkal indítjuk műsorunkat, melyhez jó szórakozást kívánok!

0: ha kívánja most ed rám. Ezt vacsárnást addig jár, amíg ő szeretőt talál.
1: Azt a fehér rózsát te ültetted nékem. Indul így a soron következő hallgató, melyet most Gyulai Erzsébet nyújt át hallgatóinknak, Lakatos Antal zenekarának kíséretével. Majd a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című dalt Simon Boglárka adja elő itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, most az 1968-as Nyílik a Rózsa című énekes tehetségkutató verseny egyik nagy győztese, Szántai Ildikó énekel. Erdélyi népdalokat hallunk.

Magyar Imre és a zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a hírek után. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel.

0: műsorajánló.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A hat előterjesztés között szerepel a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújt szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balajt Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Életfogytiglani börtönre ítélték azt a makói férfit, aki 4 évvel ezelőtt megpróbálta megfojtani nővérét. A 35 éves férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahol 15 évet ült gyilkosságért. A visszaeső bűnöző legkorábban 25 év múlva szabadulhat, közölte a szegedi ítélőtábla. Végül az időjárásról. Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tisza, illetve a Tisza-tó 26 fokos, a Velencei-tó 27.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat, és itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Egészen 2 óráig énekelhetjük együtt legkedvesebb csárdásainkat, hallgatóinkat. Már is 60-ik is Gyöngyi segít nekünk ebben, amint Csordai Zoltánnal és zenekarával elénekli a Künnadorozsmai Határban című Erdélyi Mihály szerzeményt, majd a Kiskendőm Négy Sarka című dalt Pándi Piroska Lézdéjas énekművész nyújtja át a Dankó család tagjainak. Fogadják sok szeretettel!

Bándi Piroska előadásában még egy ráadást is hallottunk, a Hat nap óta szól a nóta című magyar nótát. A folytatásban már Bétót Magda, Szőlősi Emese Gáti Pál és Bányai Márton énekel. A Ha szívet bezárnál, szebb lenne az élet című hallgatóval indul a dalcsokor, majd a muskátli virágáról hallunk egy rövid történetet, de helyet kap még Dankó Pista és Pósa Lajos közös szerzeménye, Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány címmel, és a zenei összeállítást a Három bokor saláta című csárdással zárjuk.

0: fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Kedves hallgatóink, most Liszt Ferenc második magyar rapszódiája szól, előadja a Rajkó zenekar.

Bokor János a Dankó Rádió életműdíjával elsőként kitüntetett magyar nóta énekes a folytatásban itt a Dankó Rádióban. A Várjatok még őszi rózsák című hallgatót nyújtja át a Dankó családtagjainak. Hallgassuk meg Tordai Zoltán zenekarának kíséretével.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Kovács Apolónia, a néhai Kossuth díjjal is kitüntetett magyar nóta népdal és cigánydal énekesnő, Leszler József Szórja a nap aranysugarát című dalát adja elő, majd Koltai László előadásában elhangzik a Vasmegyei Csárdás és a Nádfedeles Kisházikóm című dal, végezetül Nemes Ildikó zárja a sort a Csajel édes, Csajel drága című csárdással.

És most, kedves hallgatóink, a 2023-as Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gálánk egyik legemlékezetesebb dalcsokra következik. A Parnograszt együttessel ifjabb Sárközi Lajos kibővített 16 tagú cigányzenekara játszik. Jó mulatást kívánok!

A folytatásban már Tolnai Andrást halljuk, és Várnai Adrient. Elhangzik a Bazsamári libája, a Szeretőm Dunántúli, és a Tagadom, Tagadom című magyar népies műdal.

pénzből. Nincsen rózsa tövis nélkül, szerelem szenvedés nélkül. Ezt a nagyszerű nótát itt a Magyar Zene Rádiójában a következő percekben Vörös Sári nyújtja át a Dankó család tagjainak. Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István szerzeményét követően az Érik a Hajlik a Búzakalász című dalt halljuk. Ekkor már Szóka Júlia énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a néhai Kossuth nagydíjas prímás ifjabb Santa Ferenc és cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és bízom benne, hogy ez így lesz holnap is. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel a Déli Krónika után. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha tehetik, akkor hallgassanak minket a legfrissebb hírek után is, akkor már Gál Zoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 3 teljes órában, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Rúf Pálin miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaid Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja, a Velencei tavon közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Megdőlt a francia hőségrekord, tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek, ma 40 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén. A hőség megterheli a hálózatokat is. Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre rövidített nyitvatartási rendet jelentett be, már délután 4-kor bezárnak a kánikula miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok a Harkiv megyei településeket támadták, 2 ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Idehaza drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára. Kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban június 24-én, szerdán délután, amikor az Ivánokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik a mai napon születtek néhány vagy sok évvel ezelőtt. A műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkeszt a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071, várjuk kedves hívásaikat, és kezdjük azzal a remek nótával, amelyet Katona János név Berettyóújfaluból kért. Lugosi Katit Lakatos Miklós zenekara kíséri, fúj a szél, fúj a szél.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Judit vagyok, Győrről. Szeretném kérni a rózsalevelet. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
0: Mindig szívesen játsszuk. Nyári Zoltán énekel, kísér Szalai Antal zenekara.

0: Madar Ivánnak boldog névnapot kíván szomszédasszonya, és küldi a következő nótát, Bojtar Imre énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Asztalomon Badacsonyi.
1: Asztalomon Badacsonyi, egy olyan észre magadni, én nem tudok tenni. Vannak is nagy az ülembe, cigány húzok a fülembe, mégsem tudok igazni. Én fizető, húgurri füles, karos üveg,

tető, ugrik füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden bohány fej, pedig te, mi hat, mi. Böske, terka, Anna, Panna, egyik szélke, másik.

Nagyon boldog születésnapot kíván Hugának, Pap Sándorné, Zsuzsának Debrecenben, nővére Irénke és családja, Korda György énekel, Fehér Galamb.

Gozsovics Bálint négy ritkábban hallható nótát kért Farkas Rozika előadásában, kíséri Fjebberki Béla zenekara, kinek van, kinek nincs kút az udvarában.

Valkóné Marika Pécsre unokájának küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát. Bárány Pál Lászlót Lakatos Mihály zenekara kíséri. Lakodalom van a mi utcánkban.

Záhonyból Radó Kálmánnél kértem ma délután az egyik legnépszerűbb nótát, Gránás Zsuzsát Berki László zenekara kíséri, Paprika Show.

Visegrádra Hollósné Juditnak barátnője Klaudia küldi közös kedvenc dalukat a Traviátából. Többek között Erdős Attilát, Kis Dianát és Lévai Enikőt halljuk. Brindizi.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, pontosan 14:30. Mosdóczy Tibornak nővére kért egyik kedves nótáját, melyet Hollai Bertalan énekel, kísér Boros Lajos zenekara, csak azért iszom én.

Bence Mózesné Racki Erzsébetre emlékezünk, aki 5 éve hagyott itt bennünket. Örökké fájú szívvel gondolunk rá. Férje Mózes és fia Bence. Pintér Györgyi énekel. Hiányzik valaki ebből az utcából.

0: Bécsre Pető Tivadarnak Mária küldi a következő dalt. Benkő Péter és a Kormorán együttes adja elő. Mond, gondolsz rám.
1: Mikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz.

0: és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz rám, megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szállt. Mond, gondolsz rám. Mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz rám. És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz rám. Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz rám. Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz rám. Pedig várod, hogy az élet újra rád találja, de legbelsőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz rám. Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek. Messziről lassan hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen, akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
1: Vig Alajos Hajdú beszerményből kérte a következő kedves nótáját, Gergely Annát Burakovács Andor zenekara kíséri. Az asszony, jaj de hamis portéka.

Szeretnék kérni egy jó nótát férjemnek, Balogh Lászlónak közelgő névnapja alkalmából, szerető felesége, testvérei, unokái és az egész család. Újvári Marika énekel, kísér Johann János zenekara, Prímás a bandával.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Márta Nébolya vagyok Kaposvárról. A férjem halálának évfordulójára kérnék egy kedves megemlékezés Dólitól egy számot, hogy elpattant egy húr. Szeretettel, bánatosan emlékszek, Ibolya. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy telefonált. A Dolliról halljuk.

Ezt írta hallgatónk, június 25-én van a születésnapom, ez alkalomból szeretném meghallgatni a következő dalt, Löveini Marika Zalaegerszegről. Remélem nincs ellenére, hogy ma 24-én köszöntjük föl. Nagy-nagy szeretettel Dániel Gábor énekel, kísér Berki Péter zenekara. Darumadár útnak indul.

0: Nagymamámnak szeretnék kérni egy vidám nótát, minden délután az önök műsorát hallgatja, üzente unokája Katika. Remélem most is minket hallgat, nagyon sok szeretettel küldjük önnek Urbán Katalintól a nótát. Egy cica, két cica.
1: Egy cica, két cica.

0: Hito, etito, hito, hátito, jó! Megfogta az itti-bitti fejjelet.
1: Kívánság műsorunkat hallják, így szól a következő üzenet. Édesanyám Hajdú Ilona és Faragó László hűséges hallgatója műsoruknak. Sok szeretettel adunk hálát nekik minden nap azért, hogy köztünk vannak. Hangjuk felderít, boldogság velüktől minden töltött, velük minden töltött perc. Családjuk szeretteik nevében Margit küldi a dalt. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Ketten az úton.

hogy elröppend ez az óra, már is mondom, hogy mi mindennel várjuk Önöket a következőben. Kék ne felejts, el ne felejts, keszthelyi emlék, szeretlek is, meg nem is. A hírekig Berki Péter zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 településen keletkezett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitására szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14 előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét napirendi ülést kezdeményezett, rendkívülit. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termék várható, termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 versenyelőadást mutatnak be a szakmai zsűrinek, a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai, a díszvendég a 80. jubileumát ünneplő Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm Önöket itt a műsorban, töltsék velünk a következő két órát is. Dávodi István néppécerről kérte a következő örökzöldet, Amruski Rita Stúdió 11 kíséri, egy dubrovniki halász.

Kunhegyesen Szabóné Eszter szeretné meghallgatni az egyik legszebb nótát Bangó Margittól. A 100 tagú cigányzenekar kíséri. Kék, ne felejts, el ne felejts.

megvonhatatlanul gyönyörű ez a dal. Vas Gáborné kérte a következő nótát Veszprémből, Farkas Zsoltot Jónás Géza zenekara kíséri. Mulatok, mulatok.

Szekhalomból Illésné Marika fiának Zsoltnak küldi kedvenc nótáját, Szőlősi Emesét Balázs Tamás zenekara kíséri, Nád a házam teteje.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Győrből beszélek, Izabella. Szeretném kérni Az életem egy szép regény. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm a hívását. Kós János és Korda György énekel Az életem egy szép regény.

Horváth Károlyné férjének kérte egyik kedvenc nótáját, hogy jó kedve legyen. Cserényi József énekel, az asszony, ha veszekszik.

egyedül csak az a lassa gyerek. Maradjon, csak maradjon, békessébe az asszony, mert ha felel, megkékül, az utogó asszony hamar.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Harmad Sándorné Gyöngyösről kérte egyik kedvenc dalát, Szalai Lászlót, Magyar Imre zenekara kíséri. Szeretnék május éjszakákon letépni minden orgonát.

Peterdiné Imola édesapja kedves nótáját kérte Gyuláról. Jenei Gábort, Toki Balogernő zenekara kíséri, Fakó lovam fel van kantározva.

Tordasi Jemes Veszprémből régi osztálytársainak küldi a következő dalt, akikkel együtt érettségizett és várja az újabb találkozást. Az Omega együttest halljuk, Petroleum Lámpa.

Nagymamájának, Lukácsné Emmának szeretettel küld egy nótát Solti Károlytól, Boróka. Olán Kálmán zenekara kíséri, valamikor úgy szerettem a virágot.

Földeák Ragulyás Né Máriának húga küldi sok-sok szeretettel öleléssel a következő dalt. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Keszthelyi emlék.

Kiskunhalasról Faragóné Irénke kérte a következő dalt, Tekeres Sándort a Belügyminisztérium Duna Művész Együttesének népi zenekara kíséri, Tavaszi Szél.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 6 perc múlva 3:44 lesz. Hajdúné Erzsike kérte a következő nótát Ebesről, Zalatót Erzsébetet Járóka Sándor zenekara kíséri, Répa, répa, sárga répa.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Budapestről beszélek, és édesanyám emlékére szeretném kérni hatvani kis Gyöngyitől, az elküldöm a levelemet messzi tájra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Én köszönöm a hívását. Hatvani kis Gyöngyit Szalai Antal zenekara kíséri.

Mónikának Ferenc küldi a következő dalt. Sok-sok szeretettel és rajongással Komáromba. Az Ergo együttest halljuk. Szeretlek is, meg nem is.

magot, égszene nagy szájon. Hogyha esik a lánchidat, betolják a lája. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen, oda járunk a babámmal csak.

0: szépen. Innen megyünk, onnan jövünk, ahogy kedvünk tartja. A lánchidig oroszlán se csodálkozik rajta. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A lánchidig oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A lánchidi oroszlánynak hiányzik a nyelve.
1: Rozsos Árpád Tapolcáról kérte egyik kedvenc nótáját. Kárpáti Istvánt Sánta Ferenc zenekara kíséri, nékem olyan asszony kell.

Makrancéné Erzsékének Gyöngyösre nővére küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt. Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, kertem alatt virágzik a rózsa.

Andiné Melinda örömmel hallgatta minap Horváth Pistáról megemlékező hétvégénket, és újra felfedezte az egyik legnagyobb sláger tőle, ezt kérte ma délután, a címe Renault Renault.

0: Biatorbányról Kobolák Andrásné kérte a következő dalt. Egy színész legendától Psota Irén énekel, kísér a Wolf együttes. Feledj el nevét!
1: Bocsásson meg, jó uram, hogy megszólítom önt. Töltsünk el egy édes órát ketten ide fönt. Azt hiszem, hogy szobáskával

Jöjjön talán holnap, hiszen úgyis erre jár. Jöjjön, amíg nem változik nálam is az ár. Drágább lesz az érzés, hogyha drágább lesz a hús. Drágább lesz a csókom is, ha drágább lesz a rúg.

0: Irma vagyok, uram.
1: Nagyszerű dalokkal folytatjuk a hírek után. Hogyha nékem sok pénzem lesz, egy a szívem, egy a fárom, szeretni bolondulásig, várom önöket vissza a hírek után, most Olá János és zenekara játszik.

0: műsor ajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tovább tart a kánikula itthon. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős az UV-sugárzás, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A hétvégén már 38 fok körüli hőmérséklet várható árnyékban. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balajt Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték az ivóvíz, a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves Tiszaparti alkotóközösség történetét mutatta be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szókratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a Korai Elektrik is. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. 16 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Egy korty hideg víz, és folytathatjuk a kiváló zenékkel. Gergácné Melinda Pannonhalmáról kérte a dalt, Harangozó terének el, Mámor.

0: Erdei Lászlóné Hajdó Szaboszlóról kért egyik kedves nótáját, Máté Otériát Boros Lajos zenekara kíséri, Zúg az őszi szél.
1: Miért van az, hogy gondolatban mindig nálam?

Pártosnay Jolikát kedves emlékek fűzik a következő dalhoz, ezért is kérte Mezőberényből. Kutasi Katalint, Lakatos György zenekara kíséri, Túl a Tiszán van egy kis ház.

Bogdan Néhelga Gödöllőre, húgának küldi szeretettel a következő nótát, Egré Józsefet ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, három kislányul a padon.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenet rögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Pál vagyok ebben a nagy melegben. Egy hűsítő notát szeretnék meghallgatni. Nem tudom a polkös címét, de az van benne, hogy párnája a havasárok. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit, jó munkát, jó szórakozást. Viszont hallásra!
2: Mi is üdvözöljük Ön szeretettel. Milyen jó ötlet volt, hogy a nagy melegre való tekintettel választott nótát. Az a címe, hogy Alkonyat száll a pusztára. Takács Béla énekel, kísér Boros Lajos zenekara.

Marika Maglódról a Fercsi rajongóknak küld egy felvételt a kiváló előadótól a szombati buli emlékére. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri a Sarkadi Bakterháznál.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 5:30 lesz. Dorogine Erzsi kérte Győrből az Illés együttes slágerét, még fáj minden csók.

Pap Lajosné írt nekünk Nádudvarról. Azzal a kéréssel fordulok önökhez, hogy június 24-én a délutáni kívánságműsorban szíveskedjenek férjemet köszönteni, mivel akkor lesz 80 éves. Ez alkalomból sok szeretettel köszönti felesége, lánya, három unokája és két dédunokája és a hozzátartozók. Mi is nagy szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Miklós József énekel, kísér Albert György zenekara. Azt mondják, hogy szerencsém van.

0: Dunaföldváról Lórendféné Manyika Bányai Mártontól kért egy nótát, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
1: Csak-csak-csak az...

0: szerelem, csak is én leszek az igaz szeretője. Hadd pletykálja minden szép asszony felőlem, csak is én leszek az igaz szeretője.
1: Nádudvarról Ignát Lajosnak felesége kérte kedvenc nótáját, Serbán Attilát Jónás Géza zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal,

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Lajos vagyok Soltról, és a Sádi Jánostól kérnék egy szép csokrot a saját részre. Köszönöm, viszal.
2: Szívesen játsszuk nagyon. Járóka Sándor zenekara kíséri. Hely, édesanyám, eresszen el a bálba.

zászló barna. Én a baronát szorongom, ezt a szegényt elszalasztom. Én a baronát szorongom, ezt a szegényt elszalasztom.

madrugada, lente y arena, ay, yo estoy chocando, chocando, sale todo, me Kolozsi Bálintné kért egy jó nótát Kalina Enikő előadásában, Terék József zenekara kíséri, jó ital a kadarka.

Balatonfüreden Hunyadiné Mária szeretné hallani egyik kedvenc dalát, Szilvia és Edvin kettősét, az előadók Házi Erzsébet és Korandi György, Egy a szívem, egy a párom.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Pozsgai Lászlóné Gyuláról férjének is kérte a következő nótát. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, beterelték a ménes takarámba.

0: csak a mamám gyönge szíve ne fájjon.
1: Gyoma Endrődről Kis István névférjének kérte a nótát, melyet Benedekfi Katalin énekel, kísér Balázs József zenekara. Ja Istenem, de víg voltam azelőtt.

Sógorának Csordás Péternek kér egy jó nótát, Nóri nevű hallgatónk, Szilágyi Sándort, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Mikor iszik bort a magyar?

bort a magyar csak, ha módban rája. Amikor a torka már a vizet ki nem állja, ha bánata van azért, ha meg végad csak azért, menj edzőn és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Ha bánata van azért, ha meg végad csak azért, menj edzőn és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Mikor iszik

0: igaz magyar ember borral és a szerelemmel, mint halálig bírja.
1: Remélem elégedetten hallgatták ma délutáni összeállításunkat, ez volt a mai kívánságműsor. A hírek után Popovics László számít a figyelmükre, folytatja sorozatát Egy nóta, három élet. Ma Éva Piroska és Zsuzsi lesz ebben a szerepben, mindhárman elmondják ugyanarról a darról emlékeiket, érzéseiket. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük és találkozzunk holnap is. Lakatos István zenekara játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Úgy volt! Nyári emlékek új időpontban. Június 27-től minden szombaton 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garame Zsuzsa. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabály tervezetet már a jövő héten megtárgyalhatják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A hat előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújulásáról szóló törvényjavaslatról tárgyalta az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tisztás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztették. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a parlament törvényalkotási bizottsága tárgyalhat. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Dömötör Csaba EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például kamatstopp vagy a védett üzemanyagár kivezetése. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése. A vásárlókat arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Pénteken kezdődik az Ártiáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szókratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai elektrik is. Az időjárásról: fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Ez az én Sanyimnak, ez az én Sanyimnak a nótája volt, az nekem nem egyszer, nem kétszer énekelte el. Mi nagyon fiatalok voltunk, mikor az én Sanyimmal összekedültünk. Nagyon-nagyon fiatalok voltunk.
0: A mai napon Éva lesz majd a vendégünk, de Piroska is megosztja régi emlékeit a kiválasztott dallal kapcsolatosan.
2: Már mire leszerelt katona volt, neki senki megunbabálja nem kellett, és én voltam a legelső szerelme, és ez neki volt a kedvenc nótája. Elmentünk a bálba, mert édesanyámtól kérdeztem meg, hogy haza kísérhetem, mert addig jelenkezőjeim voltak, de nem lehetett. És ő volt a nagyon első szerelmem olyan, akivel haza kísérhetett.
0: No, meg Zsuzsit is vendég.

0: Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Éva van velünk a vonalban, Szekszárdról. Gyönyörű vidék egyébként Szekszárd, ugye? Szereti ön is?
1: Igen. Nagyon szép helyen volt nekünk egy tanyánk és szőlőnk. Tehát ugye nincs az uram, a szaka előtt ugye adva, csak a Sanyi fiam épített házat, és akkor adtuk annak a pénzt.
0: Igen. Na, nézzük a következő dalt, mert annak kapcsán is biztos eszébe jut egy-két történet az életéből, ahogy én szeretlek. No, hát hová megyünk vissza az időben?
1: Ez az én Sanyimnak, ez az én Sanyimnak a nótája volt. Az nekem nem egyszer, nem kétszer énekelte el. Mi nagyon fiatalok voltunk, mikor az én Sanyimmal összekedültünk. Nagyon-nagyon fiatalok voltunk.
0: Mennyire voltak fiatalok?
1: Hát 15 éves voltam, Sanyi meg 17.
0: Akkor tényleg fiatalok voltak.
1: Azért gondolja, 60 évet leélni.
0: Igen.
1: Egy fiéjjel, jöttünk 60 évet, nagyon szép szőlőnk volt, nagyon sokat dolgoztunk benne, volt minden gyümölcsünk, a világon mindenünk volt.
0: Mikor ment el a férje egyébként?
1: 8 éve.
0: 8 esztendeje.
1: 8 vagy 10, nem tudom, biztos, hogy igen.
0: Hát igen, és...
1: Nagyon jó férjem volt nekem, az én Sanyim. Az is nagyon szeretem magyar nótát. Hajjaj, úgy táncoltunk, mint a fene.
0: Lakodalmakba?
1: Mindenhol, bálokba. Hát ugye mindig általában...
0: Hát gondolom, bálokban fiatalon, nem?
1: A fiataloknak ugye minden szombaton ugye volt bál. Mégpedig a, tudja, kinek volt itt az apukája a ősényben mindig a magyar nótásoknak? Jaj, akinek vezeti a Dankó Rádiót az apukája. Milyen János is, jaj, hazudnám. De biztos, hogy tudja. Szép magas.
0: Hát nézze, néhány János eszembe jutott, de most nem akarok találgatni. Ha nem jut eszébe, akkor tudja mit? Inkább játsszuk le a dalt, jó? Ahogy én szeretlek.
1: Okay.
0: Itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?
1: Mindenkit.
0: Éva kedvencei között.

nóta, három élet. Ahogy én szeretlek. A dalt az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk persze, de addig még Piroska és Zsuzsi is mesélnek, hogy nekik mi jut eszükbe erről a dalról. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

Balaton nyárfás partját mossák a hullámok. Őszi estén álmodozva gyakran a

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mindjárt jön az Ahogy én szeretlek című felvétel. No, minek kapcsán került képbe ez a dal?
1: Ez a férjemnek a nótája volt.
0: Aha.
1: És ő engem, ahogy szeretett, azt mondta, 24 éves katona leszerelt, és ő már mire leszerelt katonók, neki senki megunbabálja nem kellett, és én voltam a legelső szerelme, és ez neki volt a kedvenc nótája, elmentünk a bálba, mert édesanyámtól kérdeztem meg, hogy hazakísérhetem, mert addig jelenkezőjeim voltak, de nem lehetett, és ő volt a nagyon első szerelmem olyan, akivel hazakísérhetett.
0: Egyébként a korkülönbség az mekkora volt önök között?
1: Említette... 9 év. Kinent, mert ő egy komoly férfi volt.
0: Erre gondoltam én is, mert ugye mondta, hogy 24 esztendősen szerelt le.
1: Igen, mert igen, leszerelt katona volt, és akkorára már azok a lányok kimentek a divatból, amikor ő jött, és azt mondta nekem, hogy mikor engem a barátnőmnél meglátott, hogy olyan csodálatos, szép, csinos voltam, szép új ruhába, meg kell, hogy mondjam, és nagyon szép kartyú derekam volt, és csípős voltam, kis formás, nagyon szép. De nem látott rajtam, hogy 15 éves vagyok, ő azt nem gondolta.
0: Igen.
1: Hanem elmentünk a bálba, és ott ismerkedtünk meg, és ott mondtam el neki, hogy még én csak 15 éves vagyok, és édesanyám volt velünk, mert ugye akkor a bálba divat volt, hogy jöttek az anyák.
0: Igen.
1: És édesanyám, ahogy ott ült, oda ment, kezet csókolt neki, és megkérdezte, hogy kezit csókolom, bemutatkozott, hogy Béke László vagyok, és megtetett a piroska, és haza szeretném kísérni, azt mondja, rendben. Egyből megengedte.
0: Tehát akkor szimpatikus volt az édesanyjának is.
1: Igen, és a többi pedig egy nagyon kedves szép fiú, úgy játszott a szeme, mint az élet, úgy hívták, hogy Nyitra Imre, és az már kislánykoromtól kezdve engem figyelt. Annyira tetszettem neki, hogy olyan csodálatos, nem azért, hogy dicsekedjek, mert megvan a mennyasszonyi képünk, és lehet, hogy még valamikor egyszer létrejön, hogy meg fogom mutatni, de hogy gyönyörű, szép a férjem is, mert olyan gyönyörű formás volt, meg csinos, meg szépen öltözött, meg én is, az édesapám még nagyon édesanyám, nagyon rendes édesanyám volt, és nagyon sokat adtak arra, hogy gyönyörűen öltöztünk, mert 8-an voltunk testvérek, de az nem tűnt ki, mert a 16 hordfőben dolgoztunk,
0: igen. Igaz? Piroska, ne térjünk el a témától, bocsánat, hogy közbeszólok, hiszen a férjére emlékezünk akkor a dallal kapcsolatban, és róla beszélt az imént, én figyeltem folyamatosan, úgyhogy akkor játsszuk le a dalt ráemlékezve, jó?
1: Jó,
0: azt a dalt, amit mindig ugye önnek szánt, önnek énekelt, Ahogy én szeretlek. Ez
1: drágon,
0: jön tehát
1: nagyon köszönöm.
0: Piroska kedvencei között itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Ahogy én szeretlek. Az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk persze majd a dalt, de addig még jön Zsuzsi. Ő is elmeséli, hogy mi jut eszébe erről a felvételről. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Zsuzsi van velünk a vonalban, ahogy én szeretlek.
1: Ó, nekem minden művész fontos az életembe, mert igazából most azért nem tudom ezt, nem szeretném a műsort elrontani, meg nem is nagyon odavaló, hát a nagyobbik gyermekem kórházban van, és mert rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak nála, de megműtötték a Jánosba.
0: És jól van? Most meg,
1: hát abból a nagy műtétből kilábadozott, most a májára, hogy átment ez a rossz dolog. Ott is gyógyítják, a szemelvejszem van szegénkém, és csinálják, hogy jól legyen, kezeléseket kap, de az volt abban, hogy belázasodott, és itthon hiába küzdöttünk, hogy lemenjen a láz, és a antibiotikumot is szedte, mindent megcsináltunk, így be kellett neki vonulnia, és azt mondták az orvosok, hogy így ellenkezik a szervezet, hogy kiváltotta a lázat nála, meg a gyulladást, de le fogják gondolom húzni. Így már jobban lesz, igen. És azt képzelje még el, László, hogy a párom is kórházba került, ma idén már ötödjére, és most próbálkozom felépíteni. Tehát nem vagyok olyan túl könnyű helyzetben ennek ellenére sajnos így, de amúgy az örömöket kell nézni jobban.
0: Persze. Igen, egyébként a dal kapcsán miért jutott mindez eszébe, ahogy én szeretlek?
1: Hát azért, mert a páromat se szeretném elveszíteni, meg senkit nem szeretnék elveszíteni. Nem úgy néz ki a helyzet, hogy ott állunk azon a részen, mert mondom, a gyermekemet is gyógyítják. Telefonon minden nap beszélgettek vele, hogyha bement hozzá a kisebbik gyerekem a barátnőjével, úgyhogy most még ez is volt, hogy összetalálkoztunk a barátnőjének a szüleivel, meg testvéreivel, tehát ott érden nagy buli volt, a diplomaosztó buli, sütögettek, grilleztünk, ilyesmi, de a mentősök visszaszóltak, hogy jöjjünk haza, mert hazaadják a páromat. Ez szombaton történt, László, úgyhogy nekem érdekes volt.
0: Értem, értem.
1: És most próbálom felépíteni, hogy ne legyen már, mert ilyen epilepsziás probléma most is el is esett, úgyhogy elvitték, hogy megnézték, hogy nincs-e baja, nem törte semmije, nem lett úgy gondja, de nehezen tud felépülni.
0: Igen, akkor nem egyszerű az élete jelen pillanatban.
1: Most nem, igen. Igen,
0: az unokák azért némi örömet adnak mindenképpen.
1: Igen, meg ez a diplomasztó is adta az örömet.
0: Hát úgy, persze, abszolút.
1: A szép virágokat itt gondozgatom, ápolgatom, csokrok, egyiket a barátnőjétől kaptam, másikat a nővérétől kapta a nagyfiam, de itt gondozgatom, cserélem a vizet, meg levágom a szárából, hogy életbe tudjam tartani. Itt szépek a virágok.
0: Na, hallgassuk meg a virágok mellé ezt a gyönyörű dalt, jó? Ahogy én szeretlek.
1: Köszönöm.
0: Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Zsuzsi kedvencei között.

ez volt már a Tudod-e még az én nótám című műsor itt a Dankó Rádióban. Egy nóta, három élet rovatunkat hallották, ahogy én szeretlek. Erről a magyar nótáról, erről a gyönyörű magyar nótáról mesélt Éva, Piroska és Zsuzsi. Elmondták, hogy mi jut eszükbe erről a felvételről. Holnap is kiválasztunk majd egy magyar nótát, hogy melyiket, az persze holnap derül ki majd 17 órától. Aki itt lesz velünk, akiket vendégül látunk majd a holnapi nap folyamán, Margit, Veronika és Ilonka, ők mesélnek a kiválasztott felvételről. Tartsanak továbbra is velünk, hamarosan jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Én Popovics László vagyok, holnap is várom önöket 17 órától. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!

0: Ünnepi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 2000-es évek elején egy idősebb, furcsa idegen érkezett az Óbudai Népzenei Iskolába, hogy népi hangszereket tanulmányozzon. Akkor még nem értettem jövetelének valódi célját. Hatalmas érdeklődéssel fordult a hangszerek felé, tanárok és diákok mutatták be a tudományukat neki, ő pedig pontosan jegyzetelt. Hangolás, hangsor, hangterjedelem, játéktechnika. A vendég Dobrovai László zeneszerző volt.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 529. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Dobrovai László a kortárs magyar zene egyik legsokoldalúbb alakja, akinek alkotó munkáját a merész újítás és a hagyomány tisztelete élteti. Pályáját végtelenül precíz, aprólékosan kidolgozott kamaraművekkel kezdte. Majd a 70-es években, németországi tanulmányai után a hazai elektronikus zene igazi úttörője lett. Az ő nevéhez fűződik az első magyar elektronikus és számítógépes album is. Később ezeket a stúdiókban kikísérletezett, különleges hangszíneket átültette a hagyományos műfajokba. Így fúvós zenekari darabok, virtuóz versenyművek, operák és balettek sora született meg. Dubrovai zenéje a 2000-es évektől talált rá mélyebb gyökereire. A legmodernebb zeneszerzői technikákat és a fizikai felhangrendszert ötvözte a magyar népzenével. Műveiben a hagyományos szimfonikus zenekar mellett a népi hangszerek teljesen új és lenyűgöző környezetben szólalnak meg.

0: Részletek hangzottak el Dubrovai László Duda szó hallatszik című művéből. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balai Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az egész ország területén kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújulásáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Demeter Csaba EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például a kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 versenyelőadást mutatnak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulásai. A díszvendég a 80. jubileumát ünneplő Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat. A programokat szakmai beszélgetések kísérik. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.
4: Az utolsó kívánságom, halljátok meg emberek, süvegem fejem.

Ott túl a rácson, énekelte Boncsér Gergely Huszka Jenő Gülbabad című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunkban az Attila Isten Kardja című rockoperáról mesélünk Önöknek. Ám mielőtt elkezdenénk, hallgassuk meg Mendelssohn nászindulóját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában, vezényel Kóródi András. Ezt követően pedig Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből csendül fel a Kislány Vigyázz című dal Laki Péter előadásában. Kísér Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó szórakozást kívánok!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Nézzük az Attila Isten kardja című rockopera történetét. Attila Hun király uralkodói fogadalmat tesz birodalmi székhelyén, hogy népét és országát híven szolgálja. Ezért az égiek egy bűvös erejű karddal ajándékozzák meg. A Rajnától a kínai nagyfalig terjedő Hun birodalom kormányzásában Hun, görög, római és germán vezérek is részt vesznek. Egy bizánci követ megpróbálja megvesztegetni egyiküket, de a terv lelepleződik. Attila egy udvari fogadáson megleckészteti a követet, de az életét meghagyja. Az árulóvá vált hunokat viszont kivégezteti. Majd hírt kap arról, hogy Aiszius sereggel indult ellene. Bár Attila békére vágyik és megpróbál tárgyalni egykori harcostársával, Aiszius-szal, seregeik mégis összecsapnak, ám a csata döntetlenül zárul. Távollétében az udvarban viszályok törnek ki. Fiai a trónra áhítoznak. Attila ekkor érkezik meg az udvarba, ahol egyből felismeri, hogy alvezéreinek egyike, a görög önögész hűtlen lett hozzá. Ezért száműzi őt, míg Réka királyné meghal. Attila ezután Róma ellen indul, ahol eléjárul Leó pápa, kérve a város megkímélését. Jézus látomásban ugyancsak erre inti, ezért Attila visszavonul. Döntését környezete gyengeségnek véli. Hazavonulva Attila Ruilával kötött nászának ünneplése közben azonban váratlanul meghal. Halála után véres hatalmi harc bontakozik ki, amelyből végül csak Csaba marad életben. Kezében felízzik a kard, és megismétli apja fogadalmát. És most következzen a rockoperából az Európát látok című dal. Énekel Viki Dágyula és Sasvári Sándor. Túl az Operencián.

0: Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ötvenkilenc dáma elindult a bálba, földigérő bécsi módi krinolin szoknyába, krinolin szoknyába. Volt, akinek nem tetszett az úri divat, s hordta fitón pártákat, proszilikokat. Nevették a drótra sodrot, plisszírozott bécsi fodrot, nevették a pompős sejmet, szégyen szemre petrezselymet, árultottam minden csinos, földig érő krinolínos dáma. Mint a pipacs úgy elpirult, 52.

manapság egy társasági dáma. Sajnos lehet, mert megesett a boszorkányos Varga János ördögős eset a debreceni párban. 60 zordul, az ajtón befordul, ebugatta furcsa ruha, a dámákra mordul, a dámákra mordul. Hordóhor csak a derekán, drót a broncsot, sorra minden krinolinra élcet mondott. Kár kelmedre ennyi kelme, ebből tiszta félünk telne, alul hosszú a ruhája, bezzeg felül jól kivágja. Tudja, milyen zordon férfi, széles vállú, magas és koromba. Ilyesmi a nőket sérti, elpirultam nyomba, elpirultam nyomba. Elpirult, mit mesél a fáma? Nem lehet, hogy elpiruljon manapság egy társasági dáma. Sajnos lehet, mert megesett a boszorkányos Varga János ördöngős eset a debreceni pálba. Rászóltam dühömbe, velem

0: Ez nem igaz, bizony majdnem megvertem őt. Mutassa, Fidon, hogy ennyi ember előtt erre rá nem kényszeríthet, ám hatvani csak legyintett. Arra való a tudomány, földerítse, amit talán, s megcsavart egy furcsa csapot, víz önté el a padlatot végén. Minden dáma nyakig pirult, szoknyát emelt térdig, szoknyát emelt térdig. Elpirult, miért pirult, mit mesél a fáda? Nem lehet, hogy elpiruljon manapság egy csinos lábú dáma. Sajnos lehet, mert megesett a boszorkányos Varga János ördöngős esett a debreceni fába.
1: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Az Attila Isten kardja egy magyar rockopera, melynek zeneszerzője Szörényi Levente, dalszövegírója Lezsák Sándor volt, és a már korábban megszületett István a királlyal, majd a Veled Uram megszületésével egy trilógia részévé vált. Első bemutatója a Margit-szigeti szabadtéri színpadon volt 1993-ban Koltai Gábor rendezésében, ahol eredetileg 4 előadását hirdették meg. De a közönség hatalmas érdeklődése miatt végül 16 előadására került sor abban az évadban, és ez rekordot jelentett a színpad akkor 57 éves történetében. A főbb szerepeket kiváló énekesek, színészek alakították, hogy csak néhányat említsünk. Viki Dágyula, Nagy Feró, Varga Miklós, Vértes Attila, Sasvári Sándor, Deák Bill Gyula, Csengeri Attila, Sebestyén Márta és Kovács Kriszta. Egy év múlva, 1994 karácsonyán újabb 4 előadása volt az Erkel Színház színpadán. És most jöjjön a rockoperából a Mindhalálig vele című dal. Énekel Sebestyén Márta, Balogh Márton és Viki Dágyula, valamint a Magyar Állami Operaház énekkara és a Honvéd Együttes férfikara. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Konfesszió című folyóirat 1995-ös év első számában olvasható egy cikk Attila az Isten kardja című rockoperáról, melyből most egy rövid részletet idézek. 1994. december végén, négy estén át, zsúfolt nézőtér előtt játszották Szörényi Levente rockoperáját a Magyar Állami Operaház Erkel Színházában. Frontáltörésnek számított a mű kőszínházi bemutatója. A klasszikus operák egyik patinás hajlékában most először csendültek fel egy rockopera dallamai. A szenzáció előéletéhez tartozik az István a király 1983-as Királydombi és az Attila Isten kardja 1993-as Margit szigeti előadás sorozatának átütő sikere. A háborút követően nem volt példa arra, hogy egy produkciót egy évadon belül 16 pótszékes teltházas előadáson 56 ezer néző előtt mutattak volna be. Ez történt az Attila Isten kardja című rockoperával, amely az 1938-ban kapuit megnyitó Margit szigeti szabadtéri színpad történetének egyik legnagyobb sikerdarabja volt. Eddig tartott az idézet. Most pedig jöjjön a rockoperából Varga Miklós előadásában a Találd meg a néped útját című dal. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Áldjon az ég, óvja a bajtól minden léptedet! Énekelte Sándor Judit és Szabó Miklós, Hajdú Mihály és Romhányi József Kádár Kata című operájából. A folytatásban következzék Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Marica belépője Zamatolcki Floriana előadásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Huszka Jenő Lili Báronő című operettje a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásában Béres Attila rendezésében június 28-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon láthatja a közönség. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig idézzük fel az operett hangulatát, és hallgassuk meg a Cigaretta kettőst, Petre Zsuzsa és Sárdi János előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban Hervé Ne bánts virág című operettjéről mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő Dél Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyeik közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tízás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatnia a pedagógusok teljesítményértékelését. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokba kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szimva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megye székhely polgármestere. Tócántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szimva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Híreink végén a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. 19 óra múlt, 4 perccel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Húzd csak prímás! Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ha tehetik, a következő egy órában is hallgassák a Dankó Rádiót. Kezdődik ugyanis Húscsak Prímás című zenei összeállításunk. Nincsen annyi tenger csillag az égen, ezzel a dallal kezdünk hamarosan, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Száz Katinak Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál. Aztán Kondor Ernő andalgóját, a Kertes Ház címűt hallhatjuk. Végi Bolyának Jónás Géza együttese muzsikál, a Prímás Tordai Zoltán lesz. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Vörösbort ittam az este. Kalina Enikő és Dócs Péter éneklik el nem sokára a csárdást, nekik pedig Tarnai Kis László játszik majd zongorán. Utána Tarnai Kis László darra fakad, Erdélyi Mihály frissét énekli el nekünk, sárga részből van a Pipa Kupakom.

0: kutyámat.
1: Budapesti, nagybajomi és martfűi dankóklubos felvételekkel folytatódik műsorunk. Elég volt a legény élet. Csizmadia Imre és Dóri József csárdását a martfűi felvételről halljuk, Szilágyi Sándortól és Baranyai István zenekarától. Előtte Andalgót énekel nekünk Farkas Rozika, Édesanyám lánya vagyok, akinek Csóka Gyula együttese játszik. Most pedig hallgassuk meg Madarász Katalint és Szalai Antal zenekarát, Alma, Alma és a Csizmának se sarka, se talpa. Ez a két nóta szól. Turkevei népdalok jönnek.

úgy töltsek ki rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja ki több lahaját, úgy töltsek ki rajtam.

Most is nagyon szerető, hagyott el a végére, sose felejtem el. Most is olyan szerető, hagyott el a végére, sose felejtem el.

0: szívedre hallgasni az eszedre. Szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Egy 1974-es felvétel szólt, mely Rácz Béla és Babusa Miklós csárdásából készült Győri Szabó Józseffel és Gyöngyösi Rácz Gézával, valamint zenekarával. Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad. Ezt megelőzően pedig Zentai Anna énekelte el ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgóját, Hűvösebb van már, ősz kezd lenni címmel. A Dankó Rádió húscsak prímása pedig egy hallgatóval folytatódik, fürdik a holdvilág az ég tengerében. Bognár Ignácnak köszönhetjük a dallamokat Petőfi Sándor csodálatos költeményéhez, az előadók Kolostyák Gyula és Johann János zenekara. Majd 6 nap óta szól a Nóta címmel, 60-i kis Gyöngyit halljuk, valamint Tolnai Andrást és Hankó József zenekarát.

Az iménti percekben két Dankó rádiós díjazottat is hallhattunk. Egyikük Hatvani Kis Gyöngyi, aki 2023-ban, a másikuk pedig Tolnai András, aki egy évvel később vehette át a Magyar Nóta díjat. És már is folytatódik a Hús csak prímás egy újabb csárdással, ez Rózsa Béla Egyszer egy csárdása, és maga a szerző, az előadó is Lakatos Tibor zenekarával. Aztán Helyde tetszel, Én nékem címmel Szirmai László és Pálkerti Zsuzsanna frisse következik, Kalcagi Nagy Zoltánnak Tordai Zoltán együttese muzsikál.

piros pünkös napján. Miért hittem a szavának. Befordultam a konyhára, hull a fa levele. A frist nem sokára Máté Otília énekli el. Rózsa Völgyi Márk és Heródek Sándorné szerzeménye előtt Szabadi Frank Ignác dallamaival hallgathatjuk meg Petőfi Sándor költeményét Szalai Lászlótól. Gáspár Anni és ifjabb Berki Béla zenekara lesznek előadói Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgójának, míg Kóka István hallgatóját itt és most Kós János énekli. 1997-es a felvétel, amelyről ifjabb Sánta Ferenc és zenekara is hallható.

folytatásban archív felvételről Török Erzsébet énekli el az Édesanyám rózsafája című dalt. De még előtte hallgassuk meg Erős Béla szerzeményét, Keresek egy régi utcát. Lendvai Csócsi Jenő zenekara következik, valamint Bétót Magda.

0: híres promenád.
1: Ez volt Tarcsai Vilmos a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdása Gombos Maja és Lakatos Miklós zenekarának tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, véget ér hamarosan a mai Hús csak prímás. Most kezdődik a Tánc címmel, Kubányi György szerzeményével búcsúzunk. A dalt idősebb Sárközi Lajos és zenekara játssza el nekünk egy Dankó gálán készült felvételről a Magyar Zeneházából. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Dankó Rádióval maradnak. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Paják Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloltják a hétvégi kamionstopot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre, keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásán a korlátozásáról is. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik, 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben is, azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket. A magánkertekben továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. 36,1 fokot mértek a dél-angliai Hampshire megyei Gosport nevű városában. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérséklet ebben a hónapban 1976. június 28-án mértek 35,6 fokkal. Idehaza fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok és a szél is mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Timár Sándor, koreográfus rendező.
5: Szeretnék idézni Bartók Bélától néhány gondolatot, mely a Bartók Breviárium című könyvben olvasható. Amekkora változatosságot a fül kap, hála dallamok sokféleségének, akkorában van része a szemnek is. Ezek a felejthetetlen élmények fájdalmasan felejthetetlenek, mert tudjuk, hogy a falunak ez az állapota pusztulásra van ítélve. És ha egyszer kipusztult, soha többé föl nem fog támadni, helyét soha hasonló nemű nem fogja betölteni. Nagy üresség támad majd utána, félreismert városi kultúra és álkultúra hulladékanyag gyűjtőhelye számára. Hát, ha szabad mondanom, a Bartók Béla tánc együttesemmel már az is mond valamit, hogy miért is neveztem és választottam Bartók Bélát névadul, azért, mert az ő munkássága egész életemre példa maradt, a mai napig is, és az is lesz továbbra is, és magam is elkezdtem a táncokat gyűjteni, de Martin György azt javasolta nekem, hogy Sándor, osszuk meg a munkát, inkább te foglalkozz a pedagógiával és a koreográfiával, és én ezt szívesen vállaltam, természetesen a gyűjtő munka azért, ha ritkább is lett, de nem szakadt meg, és eljutottam oda, hogy rádöbbentem, hogy nem úgy kell a táncokat tanítani, mint hajdan én eleinte tanultam, hogy mondták, hogy na ide figyelj, bejössz ezzel a lépéssel, ebből négyet csinálsz, azután a másikból hatot, aztán erre fordulsz, arra fordulsz, nem, mi ezt nem így csináltuk már az elkövetkező időben a Bartók együttesben, hanem megtanítottuk a tánc szavakat, motivumokat először, azután egy-egy motivum összekapcsolását, vagy egy motivum sor fölépítését, záró gondolatot tettünk tánclépéssel a végére, tehát mint az írott szöveg végén a pontot, sikerült kikerülni azt a pusztulási folyamatot, amit Bartók Béla úgy érzett, hogy meg fog valósulni. Szerencsére találtunk módot arra, hogy ezt kikerüljük, és jó, hogyha most én a rádió keresztül még több embernek ezt elmondhatom.
4: Egy csepp emberség. Timár Sándornak, a Timár Kamaratánc Együttes és a Csillagszemű Tánc Együttes vezetőjének gondolatait hallották.
6: Jó estét kívánok! Az életének 96. évében, június 19-én elhunyt Timár Sándort hallották, kinek emlékét ma esti Táncházban című műsorunkban idézzük fel. Timár Sándor, vagy ahogy tanítványai hívták, Mesti, korunk egyik legnagyobb hatású tanára, alkotója volt. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas néptáncpedagógus már a táncház mozgalom indulásában is kiemelkedő szerepet játszott, de nevéhez fűződik a Martin György nemzetközi hírű táncfolkloristával közösen kialakított pedagógiai módszer, mely ma is az ő nevét viseli. Ez a nyelv elsajátításához hasonlóan a kisebb egységekből induló, majd az improvizációnak nagy teret adó módszer megújította a színpadi néptáncot is. Timár Sándor az általa alapított Bartók táncegyüttesben, az Állami Balettintézet néptáncosztályaiban, ahol tanított, az Állami Népi Együttes élén, majd a feleségével, Timár Böskével alapított Csillagszemű gyermektáncegyüttesben rendkívül fontos, máig igen nagy hatású munkát végzett. Talán nincs ma olyan néptáncos, vagy a néptánc formanyelvét használó koreográfus, kinek ne lenne példa Timár Sándor munkássága. Mielőtt egy vele készült, őt 95. születésnapja kapcsán köszöntő műsort meghallgatnánk, szóljanak a Galga vidék dalai. Mert hogy a Szolnok mellett született Timár Sándor első gyűjtő útjai erre a vidékre vezettek. Bagi Verbunk és Friss Csárdás szól a Turai zenekar előadásában, majd Krajcsó Bence játszik citerán Szaszkó József dallamaiból, s aztán a Dobroda zenekar muzsikál Kartali Csárdást és Bukóst.

0: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a június 19-én életének 96. évében elhunyt Tímár Sándor néptáncpedagógusra, koreográfusra emlékezünk. A most elhangzó műsor tavaly 95. születésnapján köszöntötte Tímár Sándort, azaz a mestit, akivel Csűrös Csilla beszélgetett.
1: Néptánc anyanyelvünk világhírű minden tudója. Neve a Tisza, a Bartók Tánc Együttessel, a Magyar Állami Népi Együttessel, a Néptánc Akadémiával, no és a feleségével közösen alapított Csillagszeműekkel fonódott össze. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a nemzetművésze, az idén 95. születésnapját népes saját és tánc családjával és a Timára Mesti című könyvvel, valamint jubileumi eseménysorozattal a Magyar Művészeti Akadémia pályaképének elkészültével ünneplő Kossuth Erkel Európa és Magyar Örökség díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével és Prima Primissima díjjal is elismert koreográfus, táncpedagógus Tímár Sándor érdemes művész, akit néhány évvel ezelőtt készült beszélgetésünkkel köszöntünk. Ez mi volt?
2: Egy kis ritmus. Ez ugrott ki a véremből most hirtelen. Improvizáltam. Hova csücsülje?
1: Oda üljön le velem szembe, parancsoljon.
2: És benne lesz a felvételbe?
1: Hát szerintem legyen benne, jó. Nem? Van olyan nap, amit tánclépés nélkül tölt el?
2: Nincs. Mindig.
1: Melyik a kedvenc tánca? Van ilyen?
2: Mindegyik tánc kedvencem. Ha most is újat fedezek fel esetleg valahol, valamilyen módon, akkor azt lefilmezem gyorsan, és aztán gyakorolgatom, csinálom.
1: Meg se kérdezzem egy ilyen életmű után, hogy vajon bánja-e, hogy nem orvos lett?
2: Hát ezzel orvoslom magamat. Ez gyógyszer. A tánc a legjobb gyógyszer. Összejártam egész Kárpát-medencét, rengeteget filmeztem, és filmről tanulgattam az újabb és újabb táncokat, és ebből nagyon gazdag műsorunk is készült, és nagyon sokat mutattunk a világba is. Legtöbbet Japánba jártunk. Nem csak szerepelni, hanem tanítani is, vagy 800-szor.
1: Ez biztos, hogy hosszú út vezetett az ugartanyáról Japánba.
2: 2-3 éves voltam. Anyukám papája, nagypapám, szeretett énekelgetni, és én akkor már mocorogtam rá. A leánytestvérek, mert hatan voltak összesen, ők is énekeltek és táncoltak, ez tetszett nekem, és aztán volt néha családi ünnepség, bulatság, táncolás, és nagypapám mutogatta a figurákat nekem.
1: 2-3 évesek?
2: Igen, igen, igen. És miután mások is táncoltak, akkor azt a mást is megtanultam, nem csak a nagyapámét. Sőt, hogyha jött vendég, akkor mondták, hogy kiskölök, még járjál táncot, és akkor mutattak ki. És anyukám még hatan voltak testvérek, és mindegyik citerázott, és jó citera zene szólt. És hogyha a lakodalomba mentünk, akkor ott volt zenekar, akkor ott én is beugrottam, és elkezdtem járni, táncolni. Ez Szolnok mellett Alcsiszögő volt. Nagyon élveztem, hogy kimentünk az udvarra, ott láttam a gémes kutat, oda vitte apám ki a teheneket és a lovakat itatni, adta nekik a zöld ételeket, füvet, amit kaszált. Voltak malacok is, azt is etette. Segíteni kell, hozd ide a vödröt, hozd ide a söprőt, szóval ilyeneket, mint kisgyerek, segítettem már neki.
1: Édesanyja?
2: Ő pedig kavarta a levest.
1: Azért kérdezem ezt, mert úgy tudom, hogy meghatározó évek voltak az életében azok, amiket ott töltött a tanyán, és nehezen is szokta meg a várost aztán, amikor bekerült Szolnokra a gimnáziumba.
2: Igen, hát ott már egy kicsit más volt a világ, de azért az volt a szerencse, és az volt a jó, hogy ott is lett tánccsoportom, cserkész csapat is elkezdett táncolni velem. Jöttek vendégcserkészek, Debrecenből Béres Andrássék, azok már akkor nagyon híres táncosok voltak, és tanultam azoktól is táncokat, azután elindultam a falvakba, bekereszkedtem a lakodalomba, akkor láttam, hogy ott mit táncolnak, és állandóan tanultam, gyűjtöttem, és Szolnoki gimnáziumba, a tánccsoportba rögtön vezetőnek törtem előre, mert annyira én voltam a gyakorlottabb.
1: Gyűjtött, figyelt, tanult mindent kicsi gyerekkorában?
2: Persze, persze. A tánc az tulajdonképpen, nagyon sajnálom, hogy a civilizált világban az emberek nem tudják, hogy az milyen fontos dolog. Az egy nagyon fontos beszélt nyelv, nyelv idézőjelbe, a tánc.
1: A néptánc anyanyelv?
2: Igen, minden népnek megvan a maga anyanyelve a táncba, és gyakorolja, ha nem gyakorolja, az elég nagy baj, mert az sokat nevel a gyerekbe, és gyorsan fejleszti, egészségnek is jó, gondolkodásnak is jó, mert gondolkodik, hogy most melyik figura következik, hogy is kell, mint is kell. Ha mással táncol, vigyázni kell, hogy bele ne rúgjon.
1: De azt mondja meg, ha ennyire a tánc volt az élete apró gyerekkorától, akkor miért akart az orvosi egyetemre felvételizni?
2: Nem is tudtam, hogy tud erről, mert láttam az orvosbácsikat tevékenykedni, az tetszett nekem, de azért nem lett semmi szomorúságom, hogy a tánc mellett kötöttem ki, és maradtam.
1: De azért fájt a szíve, nem, hogy a színművészetén koreográfia szakra nem vették föl?
2: Igen, igen. Hát, mert apám kulák volt, ez volt a baj. Annak számított, akkor még ez nagyon fontos dolog volt, szomorú voltam. Viszont pótoltam az iskolai tánccsoporttán, és elkezdtem csinálni a koreográfiákat, fesztiválokon, díjakat nyertünk. Már akkor is a szomszéd országokba, külföldre is lehetett menni, nagyon messzire, nem? Aztán telt az idő. Az egyik alkalommal Angliába szerepeltünk egy fesztiválon, mikor vége lett, utána volt egy fogadás, és oda jön egy japán úr. Úgy hívták, hogy Yutaka Harada. Ő a Fukuokai TV igazgatója volt, és a Japán Táncszövetség elnöke. És mondja, Böske tolmácsolt.
1: A felesége?
2: Hogy, igen, hogy kimennék-e Japánba a testvérnéphez magyar táncot tanítani. Igen, hamarosan jött egy meghívó levél, és akkor Böskével kimentünk, és elkezdtük tanítani a japánokat.
1: Azóta
2: többit 80-szor, rengeteg tanítványunk lett.
1: Ők ennyire testvérnépnek tartanak bennünket?
2: Igen, igen, igen, nagyon. Mert mi is Ázsiából jöttünk el, és akkor biztosan ott lehetett ez a kapcsolat, de hát arra már nem emlékezhetem, mert még akkor nem értem, hogy hogy is volt. De biztos, hogy így volt, hogy az ázsiai néphez tartoztunk mi is.
1: De arra viszont emlékszik, hogy ez már, vagy még a Bartók néptánc együttes idejében volt, amiben ugye 25 évig tevékenykedett?
2: Igen, ott kezdtem. Kodály Zoltán neve már más együttesnél foglalt volt, és én úgy döntöttem, hogy az én csoportom neve Bartók Béla lesz, mert olyan szépen foglalkozott a magyar muzsikával, és ebben a szellemben nevelkedett ez az együttes, és világhírű is lett, hála Istennek.
1: 58-ban alapította ezt az együttes, meglehetősen vérzivataros időkben. De azt hiszem, hogy a maga életét mindig a tánc töltötte be és ki oly mértékben, hogy a világ zajai, konfliktusai, bánatai nem nagyon juthattak oda be.
2: Oda nem. A Bartók együttes nagyon jó közösség lett. Hivatalos helyek is elismerték ezt, és hívták az együttest szerepelni. A legkisebbek olyan 2-3 évesek voltak, mint mindig, és ahogy növekedtek, egyre jobban megtanulták a táncokat, és nagyon örültek a vendégek, amikor ilyen kicsi apró legényeket, leányokat láttak táncolni. A lelki világuk sugárzott belőlük.
1: Az bizony, a lényeg.
2: Bizony, bizony.
1: Bartók Román Táncok című műve ezt az időszakot idézi.

0: az is a Timár módszernek a lelke lényege, hogy már egész kicsi korban kell elkezdeni?
1: Hát mikor kezdünk beszélni? 20 éves korunkban? Nem. Kicsi korunkban tanuljuk meg az anyanyelvet, a szülőföld nyelvét, és azután hozzá tanuljuk a többi más nyelvet is. Ez történik a tánc esetében.
0: Mikor tudatosodott önben, hogy egy egészen új módszert dolgozott ki, amit aztán papírra is vetett, és ami aztán a táncházmozgalom megújítója, elindítója is lett?
1: Hát ez azért volt nagyon fontos, mert nagyon szerettem a táncot, és nagyon megnyugtatott, amikor megtanítottam valamit, ahogy az egész testükkel, arcukkal, agyukkal részt vettek ebbe a dologba, fiúk, lányok összehangolódtak egymással, vagy fiúcsapat, vagy leánycsapat, mert a karikázó talányok azok maguk körébe táncolták, a fiú legények egyesével virtuózkodtak, mutogatták, hogy ők mit találtak ki, és mit tudnak, mert amit tanítottam, azt aztán ők maguk is tovább variálgatták. Ezekben a dolgokban jó barátom volt és segítő Martin György, akivel az ott együttesben együtt is táncoltunk. Vele sokszor együtt mentünk el gyűjteni. Először a Galgavidékre jártunk, tehát Budapest környékére, aztán egyre távolabb, egyre messzebb. Sajnos Erdélyben nem jutottam ki, mert még nekem nem volt útlevelem, mert apám kulák volt és nem adtak útlevelet. De Martin György kiment, meg jött ide sok erdélyi ember. Emlékszem rá egyszer, hogy a Dózsa György téren láttam, hogy széki ruhában házas pár ballagott, és mondtam, hogy jöjjenek már el, mutatok egy táncegyüttest, és mutassák meg, hogy hogy táncolták a széki táncot. Eljöttek oda, elkezdtek táncolni, és utána megszólalt a zenekarunk, és akkor mi is táncoltuk, és meglepődtek a székiek, hogy mi is tudjuk az övéket. Hát mondtuk, mert már sok más vendég járt itt, meg félbelül is láttuk. Táncgyűjtésekkor nem csak a figurákat kell ellesni, hanem meghallgatni, hogy hogyan beszélnek az emberek egymással, hogyan énekelnek, mit énekeltek, ha egymással beszélnek, mit tárgyalnak, és hogyan viszonyulnak, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, mert a tánc az nagyon segíti a közösség kialakulását. Én úgy látom, hogy a faluból kezd eltűnni a tánc, és a városba kezd föléledni, és megmentik azt, ami a faluban megszületett. Hála Istennek nagyon-nagyon sok érték van, és nagyon sok táncegyüttes, és egyre jobban szaporodik, és az óvodásoknál is tanítják, úgyhogy időben a vérükbe kerül a hagyomány, és ez nagyon nagy dolog.
0: Igazából a néptánc anyanyelv valami olyasmi, mint az anyanyelv és az idegen nyelv tanulás viszonya?
1: Hát ez nagyon sok mindenben hasonlít egymásra, mert a beszélt anyanyelv is szavakból áll, a tánc és figurákból áll, és azokat kell tudni, hogy mi mihez kapcsolható a táncnál is. Na, ez nagyon fontos, mert nem össze-vissza lehet táncolni. Ennek is meg van falvanként, tájanként a szabálya, hogy hogyan kell egymáshoz kapcsolni ezeket a figurákat, és hát először a kicsi gyerekek is egy-egy tánclépést megtanulnak, azután megtanulják az összekapcsolást, aztán megtanulják azt, hogy hogyan táncolnak egymásra, akár két fickó egymásra szembe, vagy elkapja a kislányt és pörgeti, forgatja. Szóval ez nagyon jó plusz beszéd nyelv, mert ezzel nagyon sok kapcsolat alakulhat és formálódhat ki, mégpedig nagyon pontosan és nagyon jó a tánccal. Közben van dal is hozzá, azt is énekelik. Leány, fiú, vagy két fiú, jó barát, vagy a leányok körbálnak és karikáznak, és a fiúk kívülről bábulják őket, hogy melyik a legügyesebb. És akkor azt kapja el, aztán a páros táncba is táncol vele. Akkor ezzel fölépül egy idősebb társadalom, és ebből egy ország is épülhet föl.
0: Ez a célja?
1: Hát igen, mert minden vidéknek és országnak megvan a maga táncnyelve. A nyugat-európai egészen más, mint a miénk, mert mi Ázsiából hoztuk az alapelveket és a gyökereket. Nagyon mást. Hát a nyugat-európai polka, porka, varcer azt táncolják, amit mi hoztunk távolról, azok meg nagyon sok fajta figurákból kapcsolódtak össze, és nagyon sok színű színes volt. Az az érdekes, hogy sokszor egyik faluból átmentünk a másikba, ott már egészen másképp táncolták, más volt a szokás, más figurák, a viselet is esetleg más volt, de az emberek azért hasonlóak voltak a szomszéd faluéhoz, rendes emberek voltak, és a táncnyelvvel beszélgettek egymással.
2: Jó vidéki táncokkal érzékeltessük most mindent.

0: a tánc tükrözi a nép lelket, a nemzet karakterét?
1: Igen.
0: Akkor a magyar milyen ember a tánca alapján?
1: Sokoldalú, gazdag lelkivilágú, okos ember.
0: És ezt kell megtudnia a világnak?
1: Igen, egyre többen vagyunk, mert mi a módszert kezdjük terjeszteni, és az a világ minden táján elterjedt. Ez nagyon érdekes, de ez nem azt jelenti, hogy az ő saját maga táncát nem kellett, hogy táncolja, dehogy nem, azt is, hanem pluszba megtanulja, mint ahogy a beszélt magyar anyanyelvünk, mellé angolt vagy franciát megtanulunk, hát ugyanez történik a tánc esetében is, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, és ezzel az ember és tájak kapcsolata, vagy hazák, tehát országok kapcsolata alakul, formálódik. Azt a táncot, amit mi táncolunk, csinálunk, nagyon sok helyen ismerik a világ minden táján szinte. Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is akkor. Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
0: Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem tudja használni?
1: Emberileg ez nagyon-nagyon sokat nevel rajtunk. A táncolás, a két barát együtt táncol, próbálják egymást túl teljesíteni táncfigurákkal, vagy táncolunk a lányjal, összekapaszkodunk, először messze vagyunk egymástól, csak a kezet fogjuk, aztán közelebb húzzuk, átöleljük, és úgy pörgetjük, szédítjük a nőt. És akkor alakul a barátság.
0: Sok nőt szédített életében?
1: Nagyon. Már csak táncos módra értem, nem másról.
0: Hát igen, egyébként hűséges Timár Böskéhez már nem is tudom hány évtizede.
1: Igen. Szép családunk van. 5 fiú és egy leány, de mindegyik nagyon jó táncol, és tanítják a táncot. Akármilyen más mesterségük is van, ezt még pluszba használják, és segítenek nekünk is, meg akik táncolni akarnak, azoknak is. Ja, és ennek a módszer ennek az egészét le is írtam már.
0: Ez a Néptánc nyelven című neve, könyv, így, aminek a borítóján az igen. Egyik kis Tímár fiúcska ropja éppen.
1: Igen, kanásztáncot.
0: Bőgatyában, bottal a kezében.
1: Igen, és a Táncköltészet című könyv az, hogy hogyan kell a megtanult táncot kompozícióba építeni, költeni. Hát abban ez a módszer leírva az óvodásoktól a hivatásos táncosokig. Ez mindenkire vonatkozhat, és ez tankönyvek az iskolákban. Amikor táncolnak a táncosok, akkor szabadon rögtönözve úgy mondjuk, hogy improvizálják a táncot. Viszont ha ezzel föl kell menni a színpadra, a nagy közönség elé, akkor azt egy jó formába kell önteni. Nem össze-vissza kuszáltan kell táncolni, hanem szabályosetben, és nagyon fontos a tánc közben a tánc folyamatok egésze, tehát vagy melyik lépés mihez kapcsolódik. A másik, hogy térben hogy van elhelyezve, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne ütközz össze a másikkal, hanem kergétek egymást, vagy eltávolodtok, és külön-külön mindenki önálló figurát táncol, és ez egy nagyon szép látvány a közösség számára. A teret komponálni kell, mint ahogy a festmény is komponálva van, meg a költészet is komponálva van, ugyanúgy a táncot is komponálni kell. Azért mondjuk táncköltészetnek.
0: A Tímár Akadémia, hogy mindezt ne csak az általános és középiskolákban.
1: És nemzetközi, ha kell, tolmácsolunk, de ha nem sikerül valamilyen nyelven beszélni, akkor mutogatjuk a lábbal, hogy mit kell csinálni.
0: Nagyon előre szaladtunk az időben, mert a Bartók Tánc Együttes után még azért elég sok minden történt.
1: A Bartók Együttesem, ez nagyon fontos volt, viszont Rábai Miklós, mikor az Államegyüttes vezetője meghalt, akkor mivel a Bartók Együttessel nagyon nagy sikereket értünk el, rögtön fölkértek, hogy vezessem az Állami Népegyüttest.
0: Akkor már mesternek hívták, Timár Sándor?
1: Igen, 14 évig voltam ott. Mikor ott befejeztem a próbát, akkor mentem tovább egy másik csoporthoz, kultúrházba. Ott szólt a zene, akkor elkezdtem tanítani. Párhuzamosan megvolt az a kettő egymás mellett.
0: A néptánc és a balett is egytőről fakad?
1: Úgy kerültem a balettintézetbe, hogy látták, hogy hogyan táncolok, meg látták a Bartók Együttest is, és az igazgatóság azt mondta, hogy elvállalnám, mert ott a balett mellett volt néptánc tagozat is, hogy azt tanítom. Elvállaltam is. 3 osztályt neveltem ki, és a mai hivatásos táncegyütteseknek a vezetői mindazok lettek, akiket én tanítottam. Azok szereztek meg olyan táncos műveltséget és koreográfia készséget. 4 hivatásos és együttesünk van most is, és ezeknél is az a módszer, amit én kialakítottam, azt használják a volt tanítványai. Ez olyan, mint a kis bokor kinő, vagy egy fácskok megnő, és nagy lombjai lesznek, és erdőcske lesz. Hát ugyanúgy alakult a tánc tovább terjesztése is, éltetve Magyarországon is, és a távolabbi világrészeken is. Amikor nyugdíjba kellett mennem, akkor Böskével úgy döntöttünk, hogy azért mégis csináljunk is gyerekcsoportot. Ezt azért is kellett, mert az Államegyüttesben, amikor dolgoztunk, sok szülővel eljöttek a gyerekek oda, és ott nézték, hogy a papa, mama mit táncol, és ők is ott próbálgatták, és ez nagyon megtetszett nekünk, és tanítgattuk őket is, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ebből a sok gyerekből, aki már így is elkezdte ezt tanulni, ide hívjuk, tanítjuk őket táncolni, és ez lett a csillagszemű táncegyüttes, mert a táncörömtől csillogott a szemük.
0: Tudja, meglepett engem, mikor lapozgattam ebben a Néptánc nyelven című könyvben, hogy olyan mindenre kiterjedően írta le a gyerekekkel való foglalkozás menetét, hogy még arra is figyelmet fordított, hogyha vége van a foglalkozásnak, akkor zenére kell fegyelmezetten kivonulni, hogy a tanár a közlendőit mikor mondja el, hogy mikor legyen játék és a gyerekek szíve szerint való tánc. Ezek mind fontos részei a tanításnak?
1: Kötelező részei, nem fontos, kötelező, mert ha nem csináljuk, akkor a közösség széthullik. Ez a közösséget összehangolja, és az összehangolt közösség pedig szép művészetet tud éltetni és gyarapítani. Már a táncnak ez is a dolga, hogy kapcsolatot találjon két ember, vagy két ember közösség. Az nekem olyan jó esőérzés, hogyha harmonikusan együtt lévő embereket láthatok, akár beszélgetni, akár együtt étkezni, akár együtt táncolni és mulatni.
0: Lapozgatom itt a Csillagszemek 20 éves fennállására készült jubileumi emlékkönyvet. A modern öltözék és a szép hagyományos viselet olyan jól megfér egymással. Megváltoznak ezek a gyerekek, ha ezt a ruhát veszik föl?
1: Muszáj, mert nem lehet görnyedni benne, hanem kihúzza magát, a legények különösen vigyáznak erre, kalap lenessen a fejéről, a lányok mosolyognak, szépen fonják a hajukat, nagyon jó az összkép, nagyon szeretik a viseletet és élvezik. Megnézzük a tükörbe magukat, hogy néznek ki abban a ruhában, és azt mondják, húha, ez nagyon szép.
0: Mit szeret jobban, táncolni, vagy pedig oktatni a táncot?
1: Mind a kettőt. A kettő nagyon szorosan összetartozik, mert ebből nem lett volna ilyen világhírű terjedés, hogyha én ezt nem vállaltam volna, meg a feleségem is, meg a gyerekeim is, meg a tanítványaink is.
0: Milyen érdekes, hogy a Kodály módszer szinte népszerűbb külföldön, mint Magyarországon, illetőleg most kell talán újra tanulnunk. Viszont a Timár módszer sokkal szerencsésebb, hiszen itthon is népszerű, és ugyanakkor külföldön is egyre bővülő tábora van.
1: Így van. Tulajdonképpen a világ minden táján tudnak erről.
0: Új-Zélandon, Brazíliában is.
1: És minden nép ennek a példája nyomán a magáét is ápolja. Fontos, hogy mindegyik a magáét jól tudja, és azzal tud kapcsolatot teremteni. A szűkebb közösségbe, a távolabbi közösséggel is. Mert a magyarok hajlamosak arra, hogy más népekkel kapcsolatokat tartsanak, és ez nagyon nagy dolog. Volt Csillagszemüben egy ilyen családi összejövetel, zenekar muzsikált, táncoltak a gyerekek, éppen kalotaszegi tánc zene szólt, és hallom, hogy mögöttem remekül ropog valaki, figurázik, hátra nézek, hát ott van egy fiatal ember, és járta a kalotaszegi regényest, és kiderült, hogy az egy ausztrál fiú volt. Kérdezem, hogy kitől tanultad? Nem tetszik emlékezni, anyukámat tanította, Dunántúlon volt egy tanfolyam Magyarországon, és ő hozta ki, és azóta én is táncolom, és nagyon sok magyar társamnak is megtanítottam, de olyannak is, aki nem magyar. Az biztos fontos és jó, hogyha érkezik egy külföldi, és éppen táncház van, akkor kicsit körülnéznek, a fiúk kinéznek egy jó leánykát, akkor elkapják, táncolnak vele, mert már ők is tudják a magyar táncot, és ezzel a táncnyelvvel beszélgetnek egymással.
0: Hogyan születnek az új koreográfiák?
1: Hanyat fekszek az ágyra, és elkezdek gondolkodni. Dallamok forognak a fülembe, és a mozdulatokat elképzelem hozzá, és amikor fölállok, akkor magam is gyakorlom először, és aztán, amikor jön a próbán a találkozás, akár gyerekekkel, akár felnőttekkel, akkor elkezdem ugyanazt átadni nekik.
0: Melyik a legkedvesebb koreográfiája?
1: Egyik legkedvesebb a Fehér Lilium szál, az legelső koreográfiám, amit csináltam még szinte gyerekkoromban. Az egy gyerekjátékra épülő, fésülködő, mosakodó, egymást pörgető kis játékocska volt ez a gyerekeknél, amit én láttam, és akkor ebből csináltam egy koreográfiát, és a mai napig is szerepel a műsorainkban.

0: el tudná képzelni máshol is az életét?
1: Egy rövid időre. Nagyon sokszor kellett itt-ott lenni egy-egy országba, és nagyon élveztem a közösséget is, de a tájat is, amit én ott láthattam. Mindenhol a természetben is gyönyörködni lehet, az is a mi világunk, de a legfontosabb nekem a szülőföldön. Élni itt akarok, és temetőbe itt menjek.
0: Ó, hát még addig rengeteg dolga van szerintem.
1: Igen. Csinálom is.
0: Mindig ilyen mosolygós volt világ életében?
1: Azt hiszem, igen. Meg kellene kérdezni a régebbi embereket, hogy hogy látott engem. Biztosan a fényképek így igazolják ezt. Nagyon szeretem a tanítványokat, és jó kapcsolat alakul ki. Ha valakinek valami problémája van, mert kritizáltam a táncát, akkor előbb-utóbb rájön, hogy tényleg igaza volt a mestrinek, és akkor megtanulja, megcsinálja rendesen, és akkor ő is nagyon boldog.
0: Mire a legbüszkébb?
1: Arra, hogy ez, amit mi csinálunk, az a világ minden táján ismerős már, tudnak róla, és ezt a példát követik, tisztelik a magyarokat. És ezt értettem föl, és a mai napig is ezt folytatom, ezt nagyon fontosnak tartom. Egy nagyon fontos ősi kultúrát ápolunk ezzel. Olyan aranyosak a kicsi gyerekek, amikor ellesik, hogy hogy kell figurázni, és táncolnak, és a kis közösség összehangolódik, együtt van, együtt mosolyog, együtt dübörög, és a közönség, ha táncolnak a színpadon, akkor óriási tapssal fogadja.
0: Mindig ez értette? A közönség, a közösség, vagy a taps?
1: Hát ez szerintem egy nagy virágcsokor, amit én tartok a kezembe, és mindegyiket táplálom és ápolom.
0: Fantasztikus derűvel, optimizmussal, mosolyogva fordul a világ dolgaihoz.
1: Ezt nem lehetett kikerülni akkor, amikor elkezdtünk táncot, nem lehetett mogorva arccal táncot tanítani, hanem vidáman, mosolyogva, kislegényre, kisleányra, vagy nagyobbakra is ezt átvették, és el is vártam tőlük, hogy ne szomorkodjál már, amikor táncolsz, nézzél rá a társadra, és mosolyatok egy másra.
0: Mondja, mi ad erőt magának, hogy nap mint nap csinálja mindezt?
1: A lelkem adja, a lélekből fakad ez ki, meg hát az agyból is, mert hozzá kell gondolkodni, hogy na most mit csináljunk, hogy is csináljuk. A táncköltészet is nagyon sokat gyarapította a lelkemet, amit le is írtam, ami azt jelenti, hogy így ezen keresztül át tudja adni a világnak ezt, és reméljük, hogy ez jobb összhangot teremt a világ népei között. Mert más népek táncait is koreografálom, tanítom a táncosoknak, és ettől a lelkük gazdagodik, a szemek csillogósabb lesznek, csillagszeműek lesznek.
0: Magáé is csillog mindig.
1: Adja jó Isten.
0: A jó Istennel milyen viszonyban van?
1: Nagyon jó. Titokban mondom.
0: Hogy meg ne hallja.
1: De a jó Isten lát engem minden vasárnap a templomba, mert minden vasárnap megyek a templomba is, elimádkozom.
0: Tehát azért a jó Isten is fogta a kezét ezen az úton?
1: Igen, igen, igen, igen. Úgy érzem.
0: Akkor fogja, még sokáig szükségünk van rá.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Annyi díjat kapott már életében, ön is és a csillagszeműek is, Kossuth díjat, Magyar Örökség díjat, Prima Primissima díjat, érdemes művész kitüntetést. A nemzetművészet cím, az más?
1: Hát arra is büszke vagyok, hogy ne lennék büszke. Sok elismerést kaptam, és ennek én nagyon örülök. Nem elemezgetem magamnak, hanem inkább dobog a szívem, és cselekszek.
0: Nagy gyerekei, sok-sok unoka is.
1: Az egész család összejön, többször is van összejövetel, de a karácsony szokott a legnagyobb létszámú lenni családi szempontból, és ennek én nagyon örülök, mert az egész kicsiket is látom.
0: Szoktak táncolni?
1: Igen, igen. Amit ők tudnak, totyognak, totyognak, tapsolnak. Ha esetleg kell, egy-egy figurát mutatunk nekik.
0: Sokat ült már, nem akar búcsúzol megint valamit improvizálni?
1: Hát, hogyha kell.
0: Nem kell, de lehet.
1: Na, majd legközelebb tessenek eljönni a műsorunkra, és ott meg lehet látni, hogy hogyan táncolnak. Sugárzik belőlük a lélek, és megdobogtatja a közönség szívét. Sokszor van úgy, hogy szülőket is kell tanítani, hogy ők is tudjanak egymással ezzel az új táncnyelvvel ismerkedni, és ez nagyon nagy dolog.
0: Szóval nem táncol? Kicsit itt.
1: Jaj, elülögettem.

0: Mikor milyen kedve van, olyat rop?
1: Így van. Azt érzem belülről, hogy jön előre az elején keresztül.
0: És most milyen kedve van?
1: Jó.
0: Mindig jó?
1: Nem mindig, mert van, amikor valami rossz dolgot látok, akkor szomorú vagyok egy kicsit. De aztán a tánc megvigasztal.

június 19-én elhunyt Tímár Sándorral készült beszélgetést hallották, a műsor szerkesztő riportere Csűrös Csilla volt. A Mestire, Tímár Sándorra emlékező műsorunkat Eleki táncdallamok zárják, ahol hosszabb gyűjtőúton 1954-ben járt először Tímár Sándor. Aki szeretne többet megtudni Tímár Sándor, azaz a Mesti életéről, életművéről, annak ajánlom az interneten megtalálható Tímár archívumot, mely pályájának minden szakaszát igen alaposan bemutatja. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Dankó Rádióban a világzenei válogatás, ez a Népek dalai. Egy színes csokrot nyújtunk át, bejárjuk az összes kontinenst a Földön, és nagyszerű világzenék szólnak mindenhonnan. A mai program első órájában például játszik a hazai Kamuró Budapest Band. Hallunk aztán világzenét a Balkánról, picike spanyol beütéssel, Goran Bregovicsal és Bebével. És szól még világzene Ausztráliából is. Kellemes rádiózást mindenkinek. A ma esti programot itthon kezdjük a Cimbali Band dalával. Íme a Zsámó.

világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk a Kamoró Budapest Band együttessel, amely nem hiába választotta a Kamoró, azaz Nap nevet, hiszen ugyanolyan nélkülözhetetlen részüknek tekinti kultúrájukat, mint az élethez elengedhetetlen napfényt. Az együttes autentikus cigányzenét játszik az ország egész területéről. Gyűjtések, feldolgozások mellett saját zenéket írnak és jelentetnek meg. Dalaikat virtuóz hangszerelés jellemzi, amelyeket szájbőgőzéssel, gazdag, színes és ízes pergetésekkel díszítenek. Zenéjükben a tiszta cigány hagyomány tükröződik. A valódi folklór hangzást nem csak a magas szintű képzettség teszi hitelessé, hanem a belőlük áradó zene iránti érzett alázat és a szakmájuk. Még ennyi idő után

őszinte, töretlen szeretete. Muzsikájukkal egyszerre képviselik az eredeti természetességet, a roma kultúra egyetemességét és jelenlétét a világban. Farkas Zsolt a zenekar vezetője, táncos is egyben, és egyszer elképzelt egy kisfiút, aki falusi környezetben csak úgy elkezd táncolni, és az udvaron van ott mindenféle tárgy körülötte, köztük egy vízzel teli vödör, és ekkor tánc közben a gyerek beleesik ebbe a vödörbe. Nos, ezt is beleírta most következő dalába. Az ihletet az jelentette még, hogy sokat táboroztat gyermekeket. Hallgassuk a következő dalt a Kamoró Budapest Band 2017-es lemezéről. A címe A fiúk.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei

Világzenei magazinunkat hallják, a Népek dalait a Dankó Rádióban. Folytassuk Goran Bregovics-sal, aki azt mondja, amikor kisfiú volt, mindig a repülésről álmodozott, mint meg annyi kisrác. Álmaiban még most is repül. A munkája során a rengeteg távoli koncerthelyszínre utazva évente legalább 200 alkalommal száll fel és le. És azt mondja, aki egyszer is repült már, az sétálás közben is az eget vislatja. Éppen ezért is szeret mindent, ami a repüléssel kapcsolatos, még a késések okozta téblábolást is, vagy amikor az állott szendvicseket szolgálják fel a gyönyörű utaskísérők a turista osztályon, vagy az egészségtelenül agyonmikrózott ételeket a bizniszen. Szeret szóba elegyedni a gépen, a véletlen mellé sorsolt a utastársal, és ez az, amiért mindig is a repülésről álmodott. A repülés iránti rajongását a szerb légi társaság is értékelte, mert egyik gépüket, egy A319-est 2017 tavaszán róla nevezte el. Addig mindössze 4 szerb állampolgár részesülhetett a kitüntetésben. Goran Bregovics zenéjével folytatjuk egy dalszól 2017-es lemezéről, Bebe közreműködésével. A címe Béra.

0: como solo lo haces tú. Tú, tú ven a cogerme, ven a cogerme tú.
1: Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. Ez a Népek dalai, benne pedig ezen a héten is lesz koncert. Holnap után, pénteken este a Karaván Família koncertjét hallhatják. A 2004-ben alakult formáció az egyetlen olyan családi zenekar, amelynek hangzása a szülők és gyermekeik közötti emberi és zenei összhangra épül. A cigány vokális hagyományok nyomán kialakított repertoárjukkal bizonyították, hogy a cigány zene intelligens, szellemes, bölcs és befogadó is tud lenni. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az egész európai cigány kulturális és zenei örökség.

európai cigány zenei stílusok mellett bátran használják és ötvözik a különböző zenei műfajokat, amelyeket könnyedén befogadhatóvá varázsolnak. A sokszínűség mellett azonban a Caravan Família képes megőrizni saját stílusát, amely egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő, szórakoztató és szerethető. Caravan Família koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy kiváló koncertfelvétellel, a Csík zenekarral, meg Ferenci Györggyel.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Egészen éjfélig tart a mai program is. Benne pedig nem sokára jön egy brit együttes, egy görög nyelvű dallal. A Don Keeper játszik nálunk mindjárt. Aztán megidézünk egy klasszikust a Muzsikástól, Adjon Isten mind jobbat. A Muzsikást egyébként népzenei díjjal tüntette ki a Dankó Rádió 2025-ben. És a következő órában biztosan hallunk még világzenét Kongóból is. Kellemes rádiózást mindenkinek. Hallgassuk akkor az említett koncertfelvételt a Csík zenekarral és Ferenci Györggyel. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen!

A Dankó Rádiót hallják, világzenei programunk szól, a népek dalai. A következő formáció egyes dalait a tagok a görög nagymamáiktól sajátították el. A formáció neve Don Kipper. 2013-ban jött létre a csapat. A zenészek Kelet- és Dél-Európából kivándorolt családok gyermekeiként nevelkedtek a Kozmopolita Londonban, ahol sokszínű zenei impulzus érte őket. Rajongtak a klezmerért, a török és a helyi folkzenéért is. Ezekből a hatásokból gyúrták össze saját muzsikájukat is, amellyel tükröt tartanak a mindig változó ködös Albion fővárosának. 2018-as lemezükre az Opa Elára, vagyis a Gyerünk Elára a BBC is felfigyelt. Kislemezük kiváló lenyomata az akkori lelki állapotoknak, vagyis a semmi sem olyan, mint amilyennek várnád életérzésnek. Zenéjükről azt mondják, hogy ha az emberek egyszer a táncparketre léptek, igazi extázisban lesz részük, úgyhogy nem tudják abba hagyni az ugrálást. Következik a brit Don Kipper zenekar egy görög nyelvű dallal. Ez az Opa Ela, most a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most magyar zenével, mégpedig az 1973-ban a Magyarországi Táncház Mozgalom kezdetén alakult muzsikás együttessel. A tagok pályafutását az erdélyi hangszeres népzenével történő megismerkedés indította el. Ez a zene a városi cigányzene hangzásától különböző. Hangszeres népzenénk egy régebbi múltban gyökerező állapotát tükrözte. Egyszerű harmóniával, rendkívül ritmikus, a tánchoz a legmesszebb menőkig alkalmazkodó kíséretével, a dallamot játszó hegedű szinte kimeríthetetlen improvizációs, variációs lehetőségeivel. Éppen ezért nem csak réginek, hanem egyszer s mind rendkívül modernnek is tűnt a 70-es évek fiatalsága számára. A hagyományos táncházi muzsikálás elsajátítása mellett, melyhez elengedhetetlen volt a falusi zenészekkel, énekesekkel, táncosokkal való személyes kapcsolattartás, ebben a muzsikás tagjai alaposan kivették a részüket. Az együttes ezek alatt az évek alatt nem mellékesen igazi koncertzenekarrá nőtte ki magát. Fesztiválokon, koncerttermekben szereztek újabb és újabb híveket a magyar népzenének, vagy népzenei alapú feldolgozásoknak. Pályafutásukat nagyban segítette, hogy időközben az angol-amerikai Hannibal kiadó megvásárolta a lemezeik licenszjogát. Most egy 80-as években készült felvételükkel folytatjuk, a muzsikás együttes játszik,

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatást hallják. A következő felvétel előadója a Le Tambour da Brazza. Igazi afrikai ritmusok következnek, szülőfalujuk zenéjét mutatják meg, kongói a csapat egyébként. Mindannyiuknak megvan a saját stílusa és ritmusa a formációban. A zenekar tagjai sokféle etnikai csoportból érkeztek, és ezzel csak gazdagodik az eleve sokszínű zenei hangzás. Emil Biayenda végzettsége szerint jazzdobos, ő vezeti a bandát és engedi, hogy a tagok szabadon keverjék a zenei stílusokat. Városi hatásokat kombináljanak hagyományos ritmusokkal és dallamokkal, és még beleférnek picikét az elektronikus vonások is. 1991-ben jött létre a formáció, azóta rengeteget turnéztak, több lemezük is megjelent, témáik között szerepel a polgárháború is. Következzen most egy dal 2018-as lemezükről, a kongói Le Tambour da Brazza felvétele ez.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Játszik mindjárt a Holdal a nap.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! A Népek Dalai mai műsorának utolsó órájába lépünk, éjfélig szólnak a világzenék, korábbi műsorainkat pedig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a Mediaclick pedig egy alkalmazás is, letölthető ingyenesen az áruházakból. A mai műsor utolsó órájában játszik például a Budapest Bár, Behumi Dóri énekel majd a dalban. Hallunk egy felvételt a Magyar Bandától, ebben Isabella Cossanel hangja csendül fel, és kanadai világzenével is készülünk. Jó rádiózást mindenkinek, kezdjünk a Holdal a nap zenekarral, ezt tőlük Lakatos Monika hangjával, az Erdő.

Klasszikó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Ebben a dologban Behumi Dóri énekel majd, akinek már a nagymamája is zongora művész volt, nagyapja pedig festő, de a művész családban ott találjuk például az édesapját, aki balett területen táncosként dolgozott, a nővére pedig színész és filmrendezőként végzett. Szinte adta magát, hogy Dóri is a művészeti ágak valamelyikével foglalkozzon. A 90-es években a jazz megaszt tagja is volt, két arany és platina lemezzel is büszkélkedhet, és büszke a következő dalra is, amely a Budapest Bár 2020 tavaszán megjelent, Ha megtehetnéd című korongján kapott helyet. A címe To Woof Al Americano, egy régi dal újraértelmezéséről van szó, amelyet eredetileg Carosone Nicola Nissa írt 1956-ban. A dalszöveg egy olaszról szól, aki befolyásolja a kortárs amerikai életmódot. Viszkit és szódát iszik, rock'n'roll táncol, baseballozik és cigarettázik, és még mindig a szüleitől függ, persze anyagilag. A dalt általában az amerikanizálódás szatírájának tekintik, mely a II. Világháború utáni első években következett be, amikor Dél-Olaszország még vidéki, tradicionális berendezkedésű volt. Hallgassuk most Behumi Dóri újraértelmezésében a Budapest Bár zenéjével az 1956-os klasszikus átiratát, To Woof Al Americano.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

Világzenék szólnak a Dankó Rádióban ma este is 9-től éjfélig. Jöjjön most a Magyar Banda és a 2023-ban megjelent 12 betyár című lemezük egyik dala. A korong tematikája a népzenében bőségesen jelenlévő, de eddig talán kevés figyelmet kapott, szabad variáló készségen alapul. A rögtönzés különböző formái nem csak a pásztor hagyományban, hanem általában a hangszeres parasztzenében és énekkultúrában is megfigyelhetők. A banda alapítója ifjabb Szerényi Béla, aki a tekerő mellett kiváló klarinét, tárogató és furulya játékos. A Szentendre Táncegyüttes nagyszerű táncosa, aki rendszeresen részt vesz Perec András és Sebestyén Márta produkcióiban. A Magyar Banda sajátos arculatát az önismétlést elkerülő egyedi megoldások adják, amelyek természetesen a különböző tájegységek díszítményeiben gyökereznek. Azt vallják, e zenei szabadság egyik legszebb szimbóluma a betyár. A betyárok olyan legények, akik lelkük megtörhetetlen szabadságával védik világhoz való jussukat. Lemezük címe is erre utal, hiszen a vezérmotívumként felfelbukkanó betyár szó 12 alkalommal hangzik el a dalokban. Nem a régmúlt pillanatképeinek megidézése a céljuk, hanem önmaguk korlátokon felülemelkedő kifejezése azon a zenei anyanyelven, amelyet idős mestereinktől örököltünk. Ebben a dalokban közreműködik az 5. évszak és az FMR zenekarokból megismert Isabella Cossanel is. Ime a Magyar Banda zenekar felvétele a Kecskeméti kaszárnya.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai, benne pedig minden héten koncertet is hallhatnak. Ezúttal a héten, holnap után, pénteken este a Karaván Família koncertjét hallhatják. A családi formáció 2004 óta közvetíti a hagyományos cigányzenét modern formában. Koncertjeikkel bejárták szinte egész Európát, és rendszeres vendégei itthon is hazai kluboknak, fesztiváloknak, rendezvényeknek. Olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint Boban Markovics, Balogh Kálmán vagy Harcsó Veronika. A csapat autentikus népzenei feldolgozásokat játszik az anyanyelvű cigány folklór különféle dialektusaiból, hitelesen egyéni hangon. Programjukban cigány népdalok is szerepelnek a Balkántól Andalúziáig, saját stílusukra formálva, így például a Mississippi Blues, a flamenco, a rumba és a balkáni cigányzene elemek mind-mind megtalálhatóak zenéjükben. A Karaván Família zenekar különlegessége az egyéni stílus és repertoár, valamint a családi zenekari felállás. Nagy István első formációját, a Karavánt 2002-ben alapította feleségével, Icával. A zenekar első CD-je még akkor megjelent a világhírű szerb cigánytrombitás Boban Markovics közreműködésével. Aztán az együttes kibővült a zenész házas pár gyermekeivel, akik szüleik mellett szinte belenőttek a zenében. István 1991-ben született, többek között gitározik, énekel és kannán is játszik. Nicolette 93-as születésű, ő énekel, táncol és gitározik. A Karaván Família igazi családi folk zenekarként működik. Família koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották a Dankó Rádióban. Remélem tetszett a program, és találkozunk holnap este is. Én várom majd Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

majd az megvigasztal. A porna hűtlen lesz és megcsal, megyek a vöröshöz, majd az megvigasztal. Hogy van

szójatok be az ablakán. Mondjátok, hogy hírt hoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, jól.

sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: Élünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Éjfélkor a bálteremben. Kislány, hallod a muzsikát? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez 2 különböző dalnak a címe. Először a hallgató jön Bányai Mártontól és Patai Zoltán zenekarától, majd meghallgathatjuk archív felvételről Ambrózi Ferenctől és Balogh Jancsi zenekarától Nagy Pál Béla és Kulinyi Ernő dalát. Tartsanak velünk, ez a Dankó Rádió húscsak prímása, 1 órán keresztül tart ma is műsorunk.

Nem zörög a haraszt. Murmai Károly és Tüttő János dalával folytatjuk. A Dankó Rádió 2025-ös gála műsorán készült a felvétel a Magyar Zeneházában Egri Józseffel, Bojtos Lucával és idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Utána Árad a Duna vize, Berkes Jánostól szól Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándor névfrisse. A 2015-ös felvételen Németh Csicsó Józsefet és zenekarát is halljuk.

0: ha ott túl a vize, visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Repül a szán. Vékony deszka kerítés. A közös ezekben a dalokban, hogy hamarosan meghallgathatjuk őket, és hogy mind a három felvétel egy-egy tankóklub alkalmával készült. Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő hallgatója, a hamburgi menyasszonyból egy martfűi felvételről hangzik el, Sűi Károly és Baranya István zenekarának előadásában. Mérti Nándor frissít, Budai Beatrix énekli, akinek Johann János és zenekara muzsikál Jász Szent Lászlói felvételünkről. Majd jön a Vékony deszka kerítés című csárdás a Budapesti Tália Színházból, Nádasdy László és Balázs József zenekarának tolmácsolásában.

egy asszonynak 9 a leánya. Pék Lászlótól hallhattuk a csárdást az iménti percekben, és előtte is egy csárdás szólt, ifjabb Magyar Imre és Brand István nótája, Szóka Júlia és Tordai Zoltán együttesének előadásában. Kedves hallgatóink, a mai Hús csak prímás felénél járunk, a folytatásban pedig Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel majd nekünk, Fekete szárú cseresznye. A dalt Bangó János együttesének közreműködésével halljuk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán Hallod-e te kőrösi lány, Melis György fakad darra, 1962-ben készült a felvétel Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

hozzám, na de hűtlen hozzám. Jaj, jaj, jaj, az az álmodott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott. Jaj, jaj, jaj, az az álmodott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott.

Bugyiszlói kertek alatt, egy kicsi házban a domb tetején. Ez akár egyetlen nótában is elhangozhatna, de két külön dalról van szó. Először jön a Csárdás, Lugosi Katitól és Duka Péter zenekarától, majd meghallgathatjuk a Frist, Sándor Jolán és Németh Gyula szerzeményét. Ennek előadói majd Boros Jolán és Járóka Sándor zenekara.

oda, a kedves fiát tartani. Lenne mindnét, gogyi szlóból a szomszéd falba lakni.

0: lopogunk tetején, gyere úta édes, szeresd belém.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című egyórás zenei összeállításunk. A folytatásban egy hallgatót kínálunk önöknek, azt a dalt, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Ez Balázs Árpád és Farkas Imre, Ahogy én szeretlek című hallgatója. Nem sokára szülősi emese énekli el. Valamit súgok magának, ezt a dalt pedig Nagyi Bolyától és Ifja Berki Béla zenekarától halljuk. Dankó Pista és Sas Ede Három sós perec című nótáját 1979-ből Szántai Ildikó énekli, akinek Mészáros Tivadar zenekara muzsikál. És Dankó Pista Egy cica, két cica című frisse is elhangzik. Hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában.

0: lányok, oti co, kis teco, enci co, tici co, szászti co, jaj, meghúztam a cici, pici ekeret. Jaj, de szép kis állat, oci co, hej, te mégsem lányok, oti co, kis teco, enci co, tici co, szászti co, jaj, meghúztam a cici, pici ekeret.
1: Az iménti percekben Puskás Sándortól és Magyar Imre zenekarától szólt Dankó Pista frisse. Kedves hallgatóink, ez még mindig a Hús csak prímás, amelyben hamarosan a Kicsi fehér meszelt szoba című hallgató szól. Dirner Gusztáv és Hódosi Gedeon, valamint B. Fehér Jenő dalát Gáti Páltól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától halljuk. Bokor János, a 2023-as év életműdíjasa, Lakatos Miklós zenekarával hallható majd a folytatásban, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Esik eső csendesen. Rózsabokorba jöttem a világra, és meguntam az életemet, felmegyek Budapestre. Ezt a két dalt majd Simon Boglárkától, Jenei Gábortól és Budai Sándor zenekarától halljuk. Murgács Kálmán csádását pedig Besenyei Ferenc énekli, ahol nyúl van, bokor is van.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Húscsök prímás végéhez. Messze vagyok idegenben, Alagút Csárdás és a Hajlik a rózsafa című dalokat játsza még nekünk Jónás Géza és zenekara a Duna Televízió egyik 2023-as felvételéről. Előtte azonban én elbúcsúzom, valamennyi kollégám nevében teszem ezt, megköszönve, hogy ma is velünk tartottak. Minden jót kívánok a folytatásban is, Marvai Noémit hallották, viszont hallásra!